0: Nyíregyháziak.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
0: A jó zenéket szeretik.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
0: A legjobbat.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.
3: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Emlékszel? A mi korunkban a klímaberendezés még nagyon mechanikusan működött. Az autóban leengedtünk minden ablakot. Két nap, és a fül orgégé nyaralt az egész család. Emlékszel? A hőskorban még kuriózum volt Budapestre feljutni. És ma már... ők örülnek, ha lejutnak hozzánk. Emlékszel? Mi még busszal jártunk. És mennyit nevettünk, amikor meghallottuk a hangszórókból recsegve. Aranyoskáim, kapaszkodjanak! Söndörödünk! Emlékszel? Mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt. Inkább az angolt tanultuk volna. Emlékszel? Ősei lettünk egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok csodálkozva mosolyognak.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dalokba zárva. A 103,9 MHz-en.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól értem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best

0: válogatják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó. Örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Jó reggelt, üres házad!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM. Best FM.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: sok kedves percet tudnak szerezni. Az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóba, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: gondolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM.
2: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem telették.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Alkalmasak fürdőzésre a szabadvízi strandok. Jogázásra hívják a nyíregyháziakat, és óvi kosárkupa az arénában. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. És a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább 4-szer vizsgálják a vízminőséget.
2: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket. Az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban 2 baktérium mennyiséget vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
1: A kormányhivatal tájékoztatása szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 12 kijelölt természetes fürdőhely várja a fürdőzni vágyókat. Ezek mindegyike, köztük a nyíregyházi tófürdő vagy a tiszamenti szabadstrandok is alkalmasak strandolásra. Jógázásra hívják a nyíregyháziakat a Nemzetközi Jóga Nap alkalmából. Péntek késő délután a Continental Arena ad otthont a programnak. A szervezők közölték, a köszöntők után vezetett jóga gyakorlást tartanak a hivatalos közös jóga protokoll szerint. A nyíregyházi rendezvény díszvendége az Indiai Köztársaság magyarországi nagykövete lesz. A rendezvény minden érdeklődő számára ingyenes. A szervezők kérik, hogy akinek van, vigye magával saját jóga szőnyegét. Óvi kosárkupát rendeztek Nyíregyházán. Csaknem 200 gyerek lépett pályára a Continental Arénában. A 6. alkalommal megrendezett esemény célja ezúttal is a mozgás népszerűsítése volt, írja a város honlapja. A város óvodáiból örömmel jöttek a gyerekek, a szervezők pedig abban bíznak, hogy a sok fiatal a jövőben is rendszeresen sportol majd. Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, esetleg zivatar. Pénteken napos idő várható. Ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet a hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új

0: házam.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
2: Változatosan.
1: Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: religion. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is hazat talál.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes,
2: nagyon szeretjük.
1: Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig.

0: lehet a világ.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 2026. június 18-a csütörtök, reggel 6 óra van.
1: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
2: Alkalmasak fürdőzésre a szabadvízi strandok. Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád, és sikeres vizsgát tettek a zaisok. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. És a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább 4-szer vizsgálják a vízminőséget.
3: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
2: A kormányhivatal tájékoztatása szerint Szabolcs-Szatmárbereg vármegyében 12 kijelölt természetes fürdőhely várja a fürdőzni vágyókat. Ezek mindegyike, köztük a nyíregyházi tófürdő vagy a tiszamenti szabadstrandok is alkalmasak strandolásra. Mesekönyveivel érkezett a Nyíregyházi Kórház gyermek fülorgégészeti osztályára Béres Tamás író. Az ünnepélyes átadásra nem csak a bentfekvő, frissen operált kisbetegeket várták, hanem a dolgozók gyermekeit is. A nyíregyházi írót a felajánlásról kérdeztük.
4: Aktualitása van annak, hogy ünnepeljük az elmúlt héten vagy hetekben a könyvet, hiszen a könyvhelyi programok vannak Nyíregyházán és illetőleg az országban, és mellette párhuzamosan gyermekkönyvnapok is zajlanak, és én, mint ifjúsági gyermekkönyveket is író szerző. Hát úgy gondoltam, hogy gyermeknap is igencsak aktuális volt, nem régen volt. Tehát ez volt a három apropó, amikor úgy gondoltam, hogy szeretném megajándékozni a kórházban betegeskedő gyerekeket. Remélem azt, hogy egy kicsit az olvasással el tudom terelni, vagy el tudjuk terelni egy kicsit a figyelmüket a betegségről. Hozzá segít ahhoz, hogy izgalmas történeteket olvassanak, játszanak egy kicsit, beszélgessenek is a szülőkkel, talán esetleg Igris nagyi kéréséhez megfelelően kicsit letegyék a kütyüt, a tabletet, és a klasszikus mese erejével közel tudjunk hozzájuk kerülni.
2: Ne dobd ki az iskolatáskád! Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Idén is gyűjtőakcióval szeretne hozzájárulni a fenntartható iskolakezdéshez. A kezdeményezés során olyan iskolakezdéssel kapcsolatos használt, de még szép állapotú, újszerű tárgyakat várnak, mint például iskolatáskák, toltartók, tornazsákok, írószerek, felesleges füzetek, mappák, amelyeket még jó szívvel tovább tudnak adni az arra rászorulóknak. Az iskolakezdéshez szükséges adományokat július 1-e és augusztus 21-e között a nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni. További részletek az EAK honlapján. Idén is meghirdette a nyíregyházi önkormányzat és a nyíregyházi idősügyi tanács a Meséld el nekem élettörténetek Nyíregyházán című pályázatát. A felhívás célja, hogy a nyugdíjas korúak megosszák érdekes eseményeiket, történeteiket, személyes emlékeiket. Ezúttal is olyan történeteket várnak, amelyek kapcsolódnak a pályázó életéhez és Nyíregyházához is. A pályaművek terjedelme maximum 10 oldal lehet. A történeteket elektronikus formában október 31-ig várják. A legjobb három alkotást díjazzák, megfelelő számú pályázat esetén pedig a legjobb írásokat könyv formájában is megjelentetik, írja nyíregyháza.hu. Sikeres vizsgát tettek a diákok. Lezárult az általános ápolók szakmai vizsgája a Zay Anna Technikum és Kollégiumban. A napokban 32 fő szerzett technikusi oklevelet valós kórházi környezetben, betegágy melletti gyakorlati feladatok teljesítésével. Így a közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A vizsgabizottság elismerően nyilatkozott a teljesítményekről, amely méltó visszaigazolása a magas színvonalú felkészítésnek és a duális képzésnek, olvasható a bejegyzésben. Vádat emelt az ügyészség azzal a fiatalkorúval szemben, aki mozgáskorlátozott nagymamáját bántalmazta, mert nem adott neki pénzt kábítószerre. A részleteket Márton Anettől, a Szabolcs-Szatmárbereg vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivőjétől hallják.
0: A fiatalkorú vádlott több éve a beteg mozgásában korlátozott nagymamájával él együtt egy Mátészalka környéki kistelepülésen. A fiú 2025 évtől kezdett kábítószert fogyasztani, 2026. február végén pénzt kért a nagymamától, amiből kábítószert vásárolt és rögtön elfogyasztotta. Még ugyanazon a napon újból pénzt követelt kábítószerre, amit a sértett megtagadott. A vádlott ekkor az ágyon ülő idős nőhaját megragadta, és bár a sértett próbált ellenállni, még a fiú karjába is beleharapott, a vádlott megütötte, és a ruházatába rejtett pénztárcáját elvette, amiből 1500 forintot vett ki. A nyíregyházi járási ügyészség rablás minősített esetével és kábítószer fogyasztás vétségével vádolja a fiút, vele szemben a mértékes indítvány 3 év javítóintézeti nevelés.
2: Körözött férfit fogtak az ibrányi rendőrök. A 40 éves Bátor terenyei lakos ellen 3 elfogató parancs is érvényben volt. A Salgótarjáni járásbíróság hivatalos személy elleni erőszak miatt, a Balassa gyarmati törvényszék büntetés végrehajtási csoportja pedig egyedi azonosító jellel visszaélés, illetve járművezetés ittas állapotban bűncselekmények miatt adott ki ellen elfogató parancsot. Mert 1 év 6 hónap, illetve 10 hónap jogerősen kiszabott büntetését nem kezdte meg, tudatta a Szabolcs-Szatmár-Pereg vármegyei rendőrség. A férfit a büntetés végrehajtási intézetbe vitték. Jógázásra hívják a nyíregyháziakat a Nemzetközi Jóga Nap alkalmából. Péntek késő délután a Continental Arena ad otthont a programnak. A szervezők közölték, a köszöntők után vezetett jógagyakorlást tartanak a hivatalos közös jóga protokoll szerint. A nyíregyházi rendezvény díszvendége az Indiai Köztársaság magyarországi nagykövete lesz. A rendezvény minden érdeklődő számára ingyenes. A szervezők kérik, hogy akinek van, vigye magával saját jógaszőnyegét. A Nemzetközi Jóga Napot az ENSZ 2014-ben nyilvánította világnappá. Az esemény célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az egészségmegőrzés, a testi-lelki egyensúly és a közösségi élmények fontosságára. A sportszerűséget is jutalmazták. A 2025-2026-os szezon díjátadó ünnepségén a dobogósok mellett a bajnokságok legsportszerűbb egyesületeit is díjazta a Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár-Pereg területi igazgatósága. A vármegyei első és másodosztályban a felnőtt és U19-es csapatokat együttesen értékelve a legsportszerűbb csapatdíjat az az egyesület kapta, amelyik a legkevesebb büntetőpontot gyűjtötte össze a szezon folyamán, közölte az igazgatóság. A díjakat Karakó Ferenc, FIFA játékvezető adta át az egyesületek képviselőinek. Távozik a csapatkapitány. A Nyíregyháza Spartakusz labdarúgó csapata közölte, Nagy Dominik nyáron lejáró szerződését a felek nem hosszabbítják meg. A 10-szeres magyar válogatott játékos 2023-ban érkezett a nyírségi együtteshez. Összesen 76 tétmérkőzésen lépett pályára a piros-kékeknél. 15 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott. Távozik a klubtól Kovács Réti Márk is. A 25 éves támadó a Vasasban folytatja pályafutását, írja a Város honlapja. Óvi kosárkupát rendeztek Nyíregyházán. Csaknem 200 gyerek lépett pályára a Continental Arénában. A 6. alkalommal megrendezett esemény célja ezúttal is a mozgás népszerűsítése volt, írja a Város honlapja. A város óvodáiból örömmel jöttek a gyerekek, a szervezők pedig abban bíznak, hogy a sok fiatal a jövőben is rendszeresen sportol majd. Híreink végén a várható időjárásról. Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, esetleg zivatar. Pénteken napos idő várható. Ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet a hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Kellemes nyári reggelt kívánok mindenkinek. Napnyár javában fent az égen, a madarak megtartották a hajnali koncertet. Most pedig rajtunk a sor, hogy jó kedvel indítsuk ezt a csütörtöki napot, június 18-át. Jó reggelt! Itt a Best FM és a Best reggel. Arnoldok, Leventék, boldog névnapot kívánunk. Ma született Paul McCartney énekes, ugye a Beatles egykori tagja, Pregicel Fruzsina színésznő, és van egy kiemelt napunk, ma van a nemzetközi sushi nap. Igen, hát létezik ilyen, a japán konyha kedvelői világszerte a külön figyelmet szentelnek ennek az ikonikus ételnek, akár ez is lehet majd a mai ebéd. Szóval csütörtök van, a hétvége már integet a távolból, de addig még töltsük meg ezt a napot jó zenékkel, nyíregyházi hírekkel és jókedvel. Erre készülünk a mai Best reggelben is. Tartson velünk, én Simon.

Jó reggelt, itt a Best reggel. Információk a várható időjárásról. Ma már jön a változás, ugyanis 29 fokos melegben lehet részünk, sok napsütésre van kilátás, és a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, az északi a szél pedig helyenként felfrissülést hozhat majd a melegben. Pénteken pedig napos idő várható, holnap az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet például holnap délután Nyíregyházán 32 fok környékén alakul, az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar, és ráadásul holnap a légmozgás sem lesz jelentős. Na és akkor itt van a hétvége első napja, szombaton forró, napos idő várható, csapadék nem valószínű, a hőségben csak kevés helyen frissíthet a feltámadó déli szél, és a legmelegebb órákban pedig 36 fokot mérhetünk. Derűs napot!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Mesekönyvet kaptak a beteg gyerekek, sikeres vizsgát tettek a zaisok, és a sportszerűséget is díjazták. Kovács Rádai Andrea vagyok. Mesekönyveivel érkezett a Nyíregyházi Kórház gyermek fülorgégészeti osztályára Béres Tamás író. Az ünnepélyes átadásra nem csak a bentfekvő, frissen operált kisbetegeket várták, hanem a dolgozó gyermekeit is. A Nyíregyházi írót a felajánlásról kérdeztük.
3: Aktualitása van annak, hogy ünnepeljük az elmúlt héten vagy hetekben a könyvet, hiszen a könyvedi programok vannak Nyíregyházán és illetőleg az országban, és mellette párhuzamosan gyermekkönyvnapok is zajlanak, és én, mint ifjúsági gyermekkönyveket is író szerző, hát úgy gondoltam, hogy gyermeknap is igencsak aktuális volt, nem régen volt. Tehát ez volt a három apropó, amikor úgy gondoltam, hogy szeretném megajándékozni a kórházban betegeskedő gyerekeket. Remélem azt, hogy egy kicsit az olvasással el tudom terelni, vagy el tudjuk terelni egy kicsit a figyelmüket a betegségről. Hozzá segít ahhoz, hogy izgalmas történeteket olvassanak, játszanak egy kicsit, beszélgessenek is a szülőkkel, talán esetleg Igris nagyi kéréséhez megfelelően kicsit letegyék a kütyüt, a tabletet, és a klasszikus mese erejével közel tudjunk hozzájuk kerülni.
2: Sikeres vizsgát tettek a diákok. Lezárult az általános ápolók szakmai vizsgája a Zay Anna Technikum és Kollégiumban. A napokban 32 fő szerzett technikusi oklevelet valós kórházi környezetben, betegágy melletti gyakorlati feladatok teljesítésével. Így a közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A vizsgabizottság elismerően nyilatkozott a teljesítményekről, amely méltó visszaigazolása a magas színvonalú felkészítésnek és a duális képzésnek, olvasható a bejegyzésben. A sportszerűséget is jutalmazták. A 2025-2026-os szezon díjátadó ünnepségén a dobogósok mellett a bajnokságok legsportszerűbb egyesületeit is díjazta a Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága. A vármegyei első és másodosztályban a felnőtt és U19-es csapatokat együttesen értékelve a legsportszerűbb csapat díjat az az egyesület kapta, amelyik a legkevesebb büntetőpontot gyűjtötte össze a szezon folyamán, közölte az igazgatóság. Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, esetleg zivatar. Pénteken napos idő várható. Ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet a hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a leg

közlekedési hírekkel folytatjuk a csütörtök reggelt. A Szabadságtér 9 szám mellett felbontották a járdát és a zöld területet. Ez érinti a gyalogos és a gépjármű forgalmat. A Szarvas-Kisernyő utca találkozásánál pedig, valamint az Árok utcán kábelfektetési munkálatok vannak. Közműfedél helyreállításon is dolgoznak a városban. Egészen pontosan a Rákóczi új utca kereszteződésében legyenek itt is figyelmesek. A főutak mentén továbbra is megy az árok-tisztítási patkarendezési munka, és jönnek új trafipaxok, ugyanis új sebességmérő dobozok telepítéséről döntöttek Ópáiban. A községben két új trafipax segíteti majd a gyorshajtó kiszűrését. A tervek alapján az egyik trafibox a Mátészalka felől érkező útszakaszon, az Árpád utca 43 közelében, míg a másik a Nagydobos irányába vezető Szent István Király utcában kapna helyet. Ha ön is találkozik trafipaxsal, valahol méréssel a városban vagy a környéken, meséljen nekünk, hogy hol vannak ezek, és legyen figyelmes ma reggel is jó utat, és útközben is válassza a Best FM-et.

Jó reggelt, akár már munkába indulva, akár éppen szabadságon, akár csak a boltba lesétálva örülünk, hogy megint csak együtt vagyunk itt a Best reggel, a júniusi reggelben, június 18-án. Én Simon Norbert vagyok, ha van Arnold ismerőse, meg Levente, akkor illik őket felköszönteni. Ez a nap az övék, ők ünnepelnek. Ma van a nemzetközi sushi nap, igen, létezik ilyen. A japán konyha kedvelői világszerte ma külön figyelmet szentelnek ennek az ikonikus ételnek. Van, akit egészen különleges sushik, ilyen például a rovaros sushi, ami sáskával, tücsökkel és liszkukaccal készül, vagy pedig van krokodil sushi, kenguruhúsos sushi, ezek inkább Ausztráliában népszerűek, vagy itt van például a shirakú, ami tőkehal, vagy pedig más hal ivar mirigyéből készül, krémes állagú, hát eléggé megosztó fogás. Minden esetre a szereti a sushit, akár ez is jó választás lehet majd ebédre. Ami pedig az időjárást illeti, ma már 29 fokos melegben lesz részünk, sok lesz a napsütés, jelentéktelen zápor lehet maximum, holnaptól pedig emelkedik a hőmérséklet, ez pedig azt jelenti, hogy pénteken Nyíregyházán már 32 fok várható, szombaton és vasárnap pedig tetőzik a hőség 36-36 fokkal, és érkezik Andrea is a frissekkel. Pontban 7-kor itt a Best reggelben. Long time. Big Rocker.

0: dog chow.
1: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
2: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek a legfrissebb közlekedési hírek az utakról, a főtaxitól. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Torlódásra kell készülni a ki- és bevezető utakon, a belvárosban és a piacok környékén. A Szabadság tér 9 szám mellett felbontották a járdát és a zöld területet, ami a gyalogos és gépjármű forgalmat is érinti. A Szarvas Kisernő utca találkozásánál, valamint az Árok utcán kábelfektetési munkákat végeznek, figyelmesek legyenek. A főutak mentén árok-tisztítási, patkarendezési munkák folynak, az adott helyen tartanak nagyobb oldaltávolságot. Körültekintően óvatosan vezessenek a sebesség és követési távolság betartásával. Balesetmentes jó utat, kellemes rá.

0: reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád. Gyors támogatást kapnak a károsult gazdák, és távozók a Sparinál. Kovács Rádai Andrea vagyok. Ne dobd ki az iskolatáskád. Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Idén is gyűjtőakcióval szeretne hozzájárulni a fenntartható iskolakezdéshez. A kezdeményezés során olyan iskolakezdéssel kapcsolatos használt, de még szép állapotú, újszerű tárgyakat várnak, mint például iskolatáskák, toltartók, tornazsákok, írószerek, felesleges füzetek, mappák, amelyeket még jó szívvel tovább tudnak adni az arra rászorulóknak. Az iskolakezdéshez szükséges adományokat július 1-e és augusztus 21-e között a nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni. További részletek az EAK honlapján. Segítség a pusztító időjárás után. Gyors támogatást ígért a gazdáknak az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán írt arról, hogy zajlik a vasárnapi viharkárok felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy mielőbb hatékonyan rendezzék a helyzetet. A tárcavezető kitért rá, hogy a hétvégi heves szél és jégeső országszerte nagy károkat okozott a szőlőültetvényekben és a gyümölcsösökben. Idén is meghirdette a nyíregyházi önkormányzat és a nyíregyházi idősügyi tanács a Meséld el nekem élettörténetek Nyíregyházán című pályázatát. A felhívás célja, hogy a nyugdíjas korúak megosszák érdekes eseményeiket, történeteiket, személyes emlékeiket. Ezúttal is olyan történeteket várnak, amelyek kapcsolódnak a pályázó életéhez és Nyíregyházához is. A pályaművek terjedelme maximum 10 oldal lehet. A történeteket elektronikus formában október 31-éig várják. Távozik a csapatkapitány. A Nyíregyháza Spartakusz labdarúgó csapata közölte, Nagy Dominik nyáron lejáró szerződését a felek nem hosszabbítják meg. A 10-szeres magyar válogatott játékos 2023-ban érkezett a nyírségi együtteshez. Összesen 76 tétmérkőzésen lépett pályára a piroskékeknél. 15 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott. Távozik a klubtól Kovács Réti Márk is. A 25 éves támadó a Vasasban folytatja pályafutását, írja a Város honlapja. Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, esetleg zivatar. Pénteken napos idő várható. Ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet a hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: Jó reggelt, itt a csütörtök, amikor már integet a hétvége, az első kánikulai hétvége, de még azért a hétköznapok tartogatnak egy-két meglepetést, hogy mit. Már is mondom a mai horoszkópból, például a kosoknak, ha könnyen belemerülsz valamiben, ami eredetileg csak egy gyors feladatnak indult, vagy pedig tűnt, a részletek most érdekesebb lehetnek, mint maga a cél. Bikák, egy nyugodt pillanatban jó ötletet támadhat valamivel kapcsolatban, amin már régóta gondolkodsz, ne becsüld alá a csend erejét. És az ikrek, a csütörtök váratlan találkozásokat, vagy pedig érdekes beszélgetéseket hozhat, ma egy véletlennek tűnő esemény különösen inspiráló lesz számodra. Rákok, valami, amit eddig halogattál, most kevésbé tűnik terhesnek. Lehet, hogy csak a megfelelő pillanatra vártál. Ez majd ma kiderül. Oroszlánok, ma nem kell bizonyítani semmit. Minél természetesebben viselkedsz, annál jobb benyomást fogsz kelteni. Szüzek, egy apró változás a terveidben sokkal kényelmesebbé teheti a napodat, ugyanis nem mindig a legprecízebb út a legjobb. Na mérlegek, ma könnyebben találsz közös hangot olyanokkal is, akikkel általában nehezebb, egy beszélgetés váratlanul gördülékenyé alakulhat, és a skorpiók, nálad pedig valaki olyasmit árulhat el magáról, amire egyáltalán nem számítottál, ez pedig új szint ad egy kapcsolatnak vagy pedig helyzetnek. Nyilasok, ma már érzed a közelgő hétvége hangulatát, de közben egy új ötlet lekötheti a figyelmedet, lehet, hogy ebből később még több lesz. Bakok, ma különösen jól látod, hogy mi éri meg, és mi nem, legalábbis energia szintjén, ez segít majd elkerülni a felesleges köröket. Na meg a vízöntők, egy szokatlan kérdés, vagy pedig gondolat egész nap el fog majd kísérni, nem biztos, hogy választ találsz rá, de érdekes utat nyithat meg. És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban a halak, a csütörtök most a könnyed felfedezések napja lehet, egy apró élmény, vagy pedig megfigyelés váratlanul jókedvre hangolhat, és ezen lesz a mai best reggel is, hogy váratlanul jókedvre hangoljunk mindenkit. Szép napot, én Simon Norbert vagyok.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veletek.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103.9

Jó reggelt, jönnek a csütörtök reggeli hírek, ugye szokták azt mondani, hogy a kéményseprők szerencsét hoznak, de ez általában csak új év alkalmával szokott így lenni. Nyáron nem feltétlen biztosan van így, pláne, hogyha csalási szándékból csengetnek be családi házakba, mert az oké, hogy nyáron elintézni a kéményseprést az egy okos dolog, pláne, hogy ingyen van, a családi házakba bejegyzett vállalkozásoknál azonban csalók tűntek fel, akik a katasztrófa védelemre hivatkoznak, ugyanis családi házakhoz, hogyha nincsen vállalkozás bejelentve az adott helyre, tehát magánszemély lakik benne, a kéményseprő nem megy ki automatikusan, időpontot kell kérni, de a szolgáltatás ingyenes. De jó tudni, hogy más szabály vonatkozik azokra a családi házakra, amelyekre be van jegyezve bármilyen gazdálkodó szervezet, legyen ez BT, KFT, vagy akár egyéni vállalkozó, mert akkor a kéményseprés már kötelező, azt pedig meg kell rendelni, és ezt a feladatot nem a katasztrófavédelem kéményseprői, hanem kéményseprő cégek végzik a díjszabásuk szerint. És hát itt jön akkor a csavar, mert hogy vannak olyan agresszív csalók, akik a családi házakba bejelentett vállalkozásokhoz becsöngetnek, a katasztrófavédelem alvállalkozóinak adják ki magukat, és bírsággal fenyegetőznek, hogyha nem engedik be őket, és persze majdnem fizetik ki a számlát. Hát ilyen esetben az a helyzet, hogy nem kell őket beengedni, hiszen a családi házba bejegyzett gazdálkodó szervezetek attól a kéményseprő cégtől rendelhetik meg a kötelező kéményseprést, amelyiktől csak szeretnék, tehát szabad a piac, nincs olyan, hogy valaki becsenget, és azt mondja, hogy csak én csinálhatom meg, és kötelező, hogy beengedj, mert különben megbüntetünk. Ez megint csak jó észben tartani a különböző vállalkozásoknak, akiknek a székhelye tehát családi házba van bejegyezve, hiszen a csalók megint csak találtak egy újabb lehetséges pénzkereseti forrást, ami nyilván a mi pénztárcánkat, hát igencsak meg tudja nyírbálni.

0: elérkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű.
1: Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív Reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Alkalmasak fürdőzésre a szabadvízi strandok. Jogázásra hívják a nyíregyháziakat, és óvi kosárkupa az arénában. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. És a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább 4-szer vizsgálják a vízminőséget.
3: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket. Az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban 2 baktérium mennyiséget vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
2: A kormányhivatal tájékoztatása szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 12 kijelölt természetes fürdőhely várja a fürdőzni vágyókat. Ezek mindegyike, köztük a nyíregyházi tófürdő vagy a tiszamenti szabadstrandok is alkalmasak strandolásra. Jógázásra hívják a nyíregyháziakat a Nemzetközi Jóga Nap alkalmából. Péntek késő délután a Continental Arena ad otthont a programnak. A szervezők közölték, a köszöntők után vezetett jóga gyakorlást tartanak a hivatalos közös jóga protokoll szerint. A nyíregyházi rendezvény díszvendége az Indiai Köztársaság magyarországi nagykövete lesz. A rendezvény minden érdeklődő számára ingyenes. A szervezők kérik, hogy akinek van, vigye magával saját jóga szőnyegét. Óvi kosárkupát rendeztek Nyíregyházán. Csaknem 200 gyerek lépett pályára a Continental Arénában. A 6. alkalommal megrendezett esemény célja ezúttal is a mozgás népszerűsítése volt, írja a város honlapja. A város óvodáiból örömmel jöttek a gyerekek, a szervezők pedig abban bíznak, hogy a sok fiatal a jövőben is rendszeresen sportol majd. Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, esetleg zivatar. Pénteken napos idő várható. Ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet a hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

Jó reggelt, egyeztessük óráinkat 6 perccel, most már 7:30 után. Ma 29 fok várható Nyíregyházán, ebből lesz hétvégén 36. Hétvégén újra beköszönt a nyári kánikula, ilyenkor pedig a legtöbben ugye próbálnak légkondicionált helységben lenni, akár otthon, akár a munkahelyeken, és az egyre melegebb nyaraknak köszönhetően egyre elterjedtebbek is a klímák, azonban érdemes odafigyelni egy-két dologra. Talán az egyik legismertebb és egyben legtöbb félelmet okozó probléma a legionella fertőzés. Nevét még a 76-os amerikai járvány után ismerték meg, amikor egy szálloda légtechnikai rendszeréhez köthető fertőzés súlyos tüdőgyulladásos megbetegedéseket okozott, és a fertőzés pedig nem emberről emberre terjed, hanem akkor alakul ki, ha valaki a baktériumokat tartalmazó levegőbe jutott vízcseppeket lélegzi be. A klímaberendezések közül ugye a hagyományos otthoni split klímák általában nem jelentenek jelentős kockázatot, mert hogy nem tartalmaznak olyan vízrendszert, amelyben a baktérium könnyen szaporodna. A veszély inkább nagyobb, összetettebb épületgépészeti rendszereknél áll fenn, hát remélhetőleg ezeket tisztítják rendesen, na meg otthon sem árt ezt a fertőtlenítés prét végigfújni a klímákon, még mielőtt ezt hétvégén bekapcsolnánk. A rádió viszont maradjon bekapcsolva, hiszen szól a Best reggel, benne pedig a Next to Me.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek a legfrissebb közlekedési hírek az utakról, a főtaxitól. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városok útjain. Torlódásra kell készülni a ki- és bevezető utakon, a belvárosban és a piacok környékén. A Szabadság tér 9 szám mellett felbontották a járdát és a zöld területet, ami a gyalogos és gépjármű forgalmat is érinti. A Szarvas Kisernő utca találkozásánál, valamint az Árok utcán kábelfektetési munkákat végeznek, figyelmesek legyenek. A főutak mentén árok-tisztítási, patkarendezési munkák folynak, az adott helyen tartsanak nagyobb oldaltávolságot. Körültekintően óvatosan vezessenek a sebesség és követési távolság betartásával. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.
2: Lát!

Még két nap és az iskolatáskák repülnek a sarokba, pár hónapig ott fognak figyelni és pihenni, majd pedig kivesszük szeptemberben a megmaradt szendvicset, és vannak olyan iskolatáskák, amelyek egyenesen a kukába landolnak, mert hogy vagy divat szempontjából a gyerek egy másikat kér, vagy éppenséggel kinőtte, vagy bármi oknál fogva. Na ez a nem jó megoldás itt a Ne dobd ki az iskolatáskád akció ismételten. Július 1 és augusztus 21 között ugyanis indul a fenntartható iskola kezdéshez a Ne dobd ki az iskolatáskád akció, amely során olyan iskolakezdéssel kapcsolatos használ, de még szép állapotú, újszerű tárgyakat várnak, mint például az iskolatáska, a toltartó, tornazsák, írószer, felesleges füzetek, mappák, amelyeket még jó szívvel tovább tudnánk adni az arra rászorulóknak, hiszen hogyha jó állapotú, amit még alapvetően mi szívesen használnánk, de valamilyen okból nem kell, akkor azt ne a kukába dobjuk, hanem adjuk oda, ahol viszont ez nagy segítség, és nagyon örülnének neki. Ez pedig az adományokat a nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni július 1 és augusztus 21 között.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Június 19-én nagyszabású koncert érkezik Baktaló Rántházára. Szombaton este 8 órától Rúzsa Magdi lép színpadra a főtéren. Jól ismert slágerek, különleges hangulat és egy felejthetetlen este vár mindenkit. A belépés ingyenes. Találkozzunk június 19-én Baktaló Rántházán Rúzsa Magdi koncertjén. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
2: Meg a Monster Truck Show Nyíregyházán a Bújtosi Parkban. Előadások június 19-21 és 26-28 között. Autós, motoros, kaszkadőr show, drifter és motorosugratás lángok között és autók felett űrdongó átalakulása és Villám McQueen élőben.
3: Amikor egy dal többet jelent egy dallamnál. Június 19-én a Tokaj Fesztivál Katlanban Dés László különleges koncertjén felcsendülnek a legismertebb musical dalok és slágerek. Köztük a Nagy Utazás, az Olyan szépek voltunk és a Legyen úgy. Sztár vendégek Básti Júli, Fűr Anikó, Gubik Petra, Mácsai Pál és Nagy Ervin. Dés László, Mi vagyunk a Grund, egy felejthetetlen nyári estén. Június 19-e Tokaj Fesztivál Katlan.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Mesekönyvet kaptak a beteg gyerekek, sikeres vizsgát tettek a zaisok, és a sportszerűséget is díjazták. Kovács Rádai Andrea vagyok. Mesekönyveivel érkezett a Nyíregyházi Kórház gyermek fülorgégészeti osztályára Béres Tamás író. Az ünnepélyes átadásra nem csak a bentfekvő, frissen operált kisbetegeket várták, hanem a dolgozó gyermekeit is. A Nyíregyházi írót a felajánlásról kérdeztük.
5: Aktualitása van annak, hogy ünnepeljük az elmúlt héten vagy hetekben a könyvet, hiszen a könyvhelyi programok vannak Nyíregyházán és illetőleg az országban, és mellette párhuzamosan gyermekkönyvnapok is zajlanak, és én, mint ifjúsági gyermek könyveket is író szerző. Hát úgy gondoltam, hogy gyermeknap is igencsak aktuális volt, nem régen volt. Tehát ez volt a három apropó, amikor úgy gondoltam, hogy szeretném megajándékozni a kórházban betegeskedő gyerekeket. Remélem azt, hogy egy kicsit az olvasással el tudom terelni, vagy el tudjuk terelni egy kicsit a figyelmüket a betegségről. Hozzá segít ahhoz, hogy izgalmas történeteket olvassanak, játszanak egy kicsit, beszélgessenek is a szülőkkel, talán esetleg Igris nagyi kéréséhez megfelelően kicsit letegyék a kütyüt, a tabletet, és a klasszikus mese erejével közel tudjunk hozzájuk kerülni.
4: Sikeres vizsgát tettek a diákok. Lezárult az általános ápolók szakmai vizsgája a Zay Anna Technikum és Kollégiumban. A napokban 32 fő szerzett technikusi oklevelet valós kórházi környezetben, betegágy melletti gyakorlati feladatok teljesítésével. Így a közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A vizsgabizottság elismerően nyilatkozott a teljesítményekről, amely méltó visszaigazolása a magas színvonalú felkészítésnek és a duális képzésnek, olvasható a bejegyzésben. A sportszerűséget is jutalmazták. A 2025-2026-os szezon díjátadó ünnepségén a dobogósok mellett a bajnokságok legsportszerűbb egyesületeit is díjazta a Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága. A vármegyei első és másodosztályban a felnőtt és U19-es csapatokat együttesen értékelve a legsportszerűbb csapat díjat az az egyesület kapta, amelyik a legkevesebb büntetőpontot gyűjtötte össze a szezon folyamán, közölte az igazgatóság. Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, esetleg zivatar. Pénteken napos idő várható. Ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet a hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a

Jó reggelt, itt a csütörtök és itt a Best reggel, most már 8 óra után. Jó munkát mindenkinek, kitartás még ebben a két napban az iskolában, 18-a van. Érdekes hír, megérkezett egy friss felmérés azzal kapcsolatosan, hogy melyek a világ legbiztonságosabb országai. 163 államot vizsgáltak 23 különböző mutató alapján, és kiemelkedő helyen Magyarország, ugyanis mi a 15. helyen végeztünk a világ 163 országát vizsgáló listán, ami amúgy kifejezetten jó eredménynek számít. Hazánk közvetlenül Kanada mögött és Bhután előtt szerepel a rangsorban, vagyis olyan országok között, amelyek a nemzetközi elemzések szerint régóta stabil és biztonságos államként vannak nyilvántartva. Na de nézzük, hogy hogyan vélekednek még a lista élén. Izlandon a lakosok szerint a közösségek összetartása, az egyenlőség iránti elkötelezettség és a magas színvonalú közszolgáltatások alapozzák meg a biztonságot. Új-Zéland esetében a földrajzi elszigeteltség mellett a nyugodt, együttműködő társadalmi légkör és a szigorú fegyvertartási szabályok is fontos szerepet játszanak, Svájcban pedig a kölcsönös bizalom és a kompromisszum keresés kultúrája az, ami nemzetközi szinten is kiemelkedőnek számít, míg Szlovéniában a természetközeli életmód, a munka és a magánélet egyensúlya, valamint az erős közösségi kapcsolatok járulnak hozzá a helyiek biztonság érzetéhez. 163 országot vizsgáltak, tehát 23 különböző mutató alapján Magyarország a 15.

0: Jó reggelt, itt a csütörtök, és itt a Best reggel, én Simon Norbert vagyok. Az előbbiekben kiderült az, hogy a legbiztonságosabb országok tekintetében egy friss felmérés alapján Magyarország a 15. De íme egy friss lista Európa 10 legvendégszeretőbb országáról is. Meglepő a sorrend. Izland lett a világ legbarátságosabb országa a külföldiek számára, egy friss nemzetközi rangsor szerint. A kutatás pedig azt vizsgálta, hogy mely országokban és városokban a legkönnyebb beilleszkedni, munkát találni és hosszú távon új életet kezdeni. És a vizsgálat pedig olyan szempontokat vett figyelembe, mint a külföldi munkavállalók foglalkoztatottsága, a helyiek, bevándorlókhoz való viszonya, a közbiztonság, valamint a vízumkiadás gyakorlata. A második helyre Luxemburg került, az ország különlegessége, hogy lakosságának több mint fele külföldi származású, ezért a szolgáltatások és a munkahelyi környezet is erősen nemzetközi szemléletű. A dobogó harmadik fokát pedig Új-Zéland szerezte meg, míg Ausztrália negyedik helyen végzett. Nálunk pedig jön a Csak 10 perc rovat, a szokásos időpontban ma is így csütörtök reggel 8:30-kor dr. Móri Gyula és Szakács Tibi. Tegnap elindult a peptid kérdés, ma folytatódik. A téma címe: milyen probléma merült fel a peptidekkel? Hallgassák meg!
1: Best FM! Best FM! Ritmusban a legjobb!

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Tisztelt bíróság, köszöntöm az egybegyűlteket. A mai nap folyamán dr. Móri Gyula előterjesztésével foglalkozunk, miszerint leszerette volna védeni a peptideket. Ellenvélemény és ellen indítványképpen pedig természetesen a szakmai társaság ezt megakadályozta. A mai nap folyamán a perben ítélethirdetés várható. Köszöntöm a rádió hallgatókat. Szia Gyula!
3: Szia, szia! Most még mókás vagy, de majd meglátod, hogy kinyitottad okay.
2: Ez azért volt vicc, mert ugye a tegnapi adást a peptidekről kezdtük el, és az utolsó záró akkordban, most én csak mutattam egy olyan jellegű dolgot, hogy voltak olyanok, akik bizonyos területeket, géneket
3: fedeztek föl, amelyeknek a sérülése vagy mutációja egy adott szervezetben nagyon nagy mértékben valószínűsíti, hogy kialakul egy petefészek, kialakul egy emlő, kialakul egy prosztata vagy egy hasnyálmirigy tumorod.
2: Uh-huh. Tehát tulajdonképpen daganatos elváltozásokhoz vezet ez.
3: Így van.
2: És le akarták ezt védeni. Amerikában ebből volt egy komoly per, aminek a megállapítása az, hogy az emberi szervezetben létező dolgok nem védhetők le. Miért érdekes ez?
3: Azért, mert a peptidek, beszéltünk róla, azok az emberi szervezetben. Így van. Tehát az inzulint hoztuk föl példának. Az inzulin felfedezői, és 1920-as évekről beszélünk, az inzulin felfedezői azt mondták, hogy egy ilyen felfedezés nem lehet kisajátítani. Közkincsé tették, és $1 kértek érte. Mert azt mondták, hogy ami ennyire fontos az emberiségnek, azért nem lehet pénzt kérni.
2: Uh-huh.
3: Na, de ma már nem itt tartunk. Lényeg, hogy az természetes DNS szekvenciákból jövő aminosavakból álló peptidépítés, ezek a kialakuló peptidanyagok, ezek nem védhetők. De a zárójelbe teszem, hogy ha módosítod meg a hatást, módosítasz meg
2: csak hozzákeversz
3: előállítod össze, igen, akkor már védhetővé válik. Uh-huh. Na, de mi a lényeg? Hogy ezeket az anyagokat elkezdték használni, mert ugye látod, az inzulinnál életet ment, és akkor különböző peptideket elkezdtek használni, és az egyre többet használtak, és ilyen ezeket úgy hívjuk, hogy összeállító vagy magisztrális gyógyszergyártás, tehát egyre több ilyen gyár volt, amelyik jó minőségben állította elő ezeket a peptideket, és ezeket pedig az emberek elkezdték használni. Nagyon fontos, hogy orvosok írták föl, és orvosok adagolták. Csak hogy volt egy ilyen összeállító cég, ilyen magisztrális gyógyszerkészítő cég, akinek nem tartott be csomó fontos, de akkor még íratlan szabályt, és akkor onnantól kezdve ebből nagyon komoly betegségek lettek, nagyon sok ember ott a nem tiszta szerektől, azt hiszem, hogy agyhálti gyulladást kapott, de lényeg, ami lényeg, hogy erre felkapta a fejét a világ, és akkor kitalálták, hogy szabályozni fogják. Azért alapvetően az Egyesült Államokról beszélünk most. És akkor az FDA, ez a Food and Drug Administration, tehát ez a gyógyszerekkel foglalkozó központi hatóság, azt mondta, hogy jó, innentől kezdve ez nem maradt szabályozatlan, hanem meg fogjuk mondani, hogy mit tehetsz, mit nem tehetsz. És azt mondták, hogy 3 dolgot lehet tenni. Központilag engedélyezett hatóanyagokat lehet használni, létező engedélyezett gyógyszereket lehet használni, és egy speciális listát hoztak létre, hogy amit azon megtalálható, azon a listán használhatónak van minősítve, akkor az szintén használható. És akkor erre a listára kerültek föl tulajdonképpen a használható listára a peptide. És nagyon sok olyan peptid van, vagy nagyon sok olyan, hát már nem is tudom minek nevezzem, mert gyógyító anyag, ami a peptidek csoportjába tartozik, amelynek aztán ugye korábban lévő gyógyszerfejlesztési folyamata megszakadt. Ez is egy nagyon fontos dolog. Ugye őrületesen drága a folyamat egy gyógyszerfejlesztés, ezt megbeszéltük, ilyen $100 millió nagyságrend.
2: De mennyit szednek be belőle?
3: Így van, de miért? Utána, mert ugye te ráköltesz 100 millió dollárt egy filléres anyagra, és utána az jó lesz, meg megcsinálod, meg mindent varázsolsz vele, és utána a gyártási költsége 1-2 cent, de te sok-sok dollárért adod el. Tehát mit jelent ez? Elképesztő profitot. Persze, előtte 100 milliót beletettél. Na most gondolj vele, hogyha más is gyártja ezt a valamit, nem tőled veszik meg, akkor más olcsóban adja, és gond van. Ezért van a szabadalmi védelem, tehát az védi ezt az egész dolgot, amit te csináltál, és annyit kérsz érte, amennyit akarsz. Lásd, mondjuk Viagra. Szívgyógyszernek indult, és aztán lett belőle egy más hatású gyógyszer, és nagyon-nagyon hosszú ideig ugye egy bizonyos gyártó gyárthatta, senki más, mert meg volt a védelme. Na, így néz ki. Igen, nem csak amikor kiderül, hogy valamit ugye pátyolgatsz, költesz rá, de kiderül, hogy nem fogod tudni védeni, akkor elengeded azt, mert nem teszel bele több pénzt. Na, és mi a lényeg? Az a lényeg, hogy a magisztrális gyártóknak ez az ominózus listája, amiről beszéltem, ugye ennek a harmadik pontja volt, hogy és a listán lévő, amit lehet csinálni listán lévő harmadik, az majd mi besoroljuk. Három kategóriába sorolták be az a különböző anyagokat, engedélyezett, tiltott, azaz nem biztonságos, és vizsgálat alatt. Na most a peptidek az engedélyezett kategóriában voltak. Mindig is ott voltak. Tehát ellenőrzött gyártás volt, felírható volt orvosok által.
2: Akkor mitől lett agyhártyagyulladása valakinek tőle?
3: Mert ott az még a szabályozás
2: előtt. Egy hőanyag bekerült mellé?
3: Igen,
2: másik ott egy hosszanyag, ezért
3: kellett szabályozni, de miután ezt szabályozták, onnantól kezdve ez semmi gond nem volt. Így jutunk el 2023-ba, amikor is az egyes csoportos, népszerű, hatékony peptideket, a legjobbakat közülük, egyik napról a másikra a engedélyezett használható kategóriából nem a vizsgálat alattiba, hanem a tiltottba tették át. De még egyszer mondom, ez így, reggel még, vagy este még, teljesen mindegy. Egyik kategóriában volt, és egy néhány órával később.
2: Mi volt ennek
3: később.
2: Az oka?
3: Érdekes, mert amely peptideknek kiemelkedő volt a hatékonysága, és nem volt negatív mellékhatása, azok is oda kerültek, főleg azok kerültek.
2: Hát igen, mert nem volt különbontva.
3: Oké, okay, akkor hogy ez mit sugal neked? Mit sugal ez neked?
2: Valakinek az érdekkörét sértette.
3: Na, kezdődik, így van, és akkor innentől kezdve ez az én véleményem, hangsúlyozom, mert ez olyan hihetetlen hatékony peptidek, amelyek, mondok egy példát, és akkor mindenki szégyelje magát. Tehát nagyon én nehéz is. Ma megoldani, nem, aki ebben részt vett, nagyon ja. Nehéz ma megoldani a daganatos betegek étvágy kérdését. Elképesztő komoly probléma. Nem éhesek, nem akarnak enni, stb. És akkor testsúlycsökkelés, energiaszint, és ez sajnálatos módon, ugye sok esetben halálhoz vezet ez a folyamat. Ezt meg lehetett állítani egy peptiddel. Elképesztő volt az éhségre gyakorolt hatása.
2: És az nem tűnt fel senkinek, hogy ilyen dolgokban megállítják ezt az egész folyamatot, és emberek halnak bele ebbe?
3: De ez feltűnt. De ezt ugye nehezen, de meg lehet oldani egy gyógyszerrel, amely múltkor éppen szörnyűködtem rajta, olyan 30-40 ezer forint. Uh-huh. És akkor persze van rá támogatás annak, akinek kell, de egy egyszerű kis peptid ezt a kérdést megoldotta, de volt ilyen regenerációt nyújtó, aztán zsírbontás, izomépítés, minden tudnak ezek a történetek. De egyetlen nulla mellékhatás volt, és egy éjszak alatt betiltották. Na, egyszerűen az FDA, tehát ennek a hatóságnak az emberei meghívtak néhány általuk kiválasztott szakembert, beszélgettek ott egy órát, és akkor azt mondták, hogy hát nincs elég adat ahhoz, hogy biztonságos lenne, és nem a keressünk adatot kategóriában, hanem a tiltott kategóriában.
2: Hát vacsi végére lelőtték a projektet.
3: Igen, tulajdonképpen megkezdett sikeres klinikai tesztekkel rendelkező szereket is kivontak a forgalomból. Ez az én véleményem, még egyszer mondom, de egy személyre szabott hatékony terápiát letöröltek a piacról. Miért? Mert az emberek egyre kevésbé vették az általánosan ható méregdrága gyógyszereket, azaz a kalapácsokat. Tehát a természetes peptid használat egy óriási veszteség volt a gyógyszergyáraknak. És ugye most új szelek fújnak, Robert Kennedy Jr., ugye,
2: az új miniszter,
3: új egészségügyi miniszter már meg is mondta, hogy ez egy illegális lépés volt az FDA részéről, tehát ilyen golfklub döntött azon, hogy az embereknek mit lehet, meg mit nem igazából. Tehát ez nem közvetlenül a gyógyszer-peptid verseny volt, csak gondolj vele, ha egy ilyen regeneráló peptidet adsz a betegnek, akkor nem kell, vagy nem olyan sokáig kell. Fájdalomcsillapító, izomlazító, gyulladás csökkentő, stb. Ezért a végén sok pénz hiányzik abból a kasszából, akik ezt gyártják. Tehát a túl jól dolgozó peptidek miatt hiányzik a pénz más gyógyszerek eladásából. Ez az igazság, én nem tudom, de ez egy logikusnak tűnő történet. Tehát, és akkor zárjuk ma azzal, és megyünk holnap tovább, hogy gonoszok ezek a gyógyszercégek? Kíváncsi vagyok a véleményedre.
2: Én nem nyilatkozhatom.
3: Igen, na most nem azok, képzeld el, én nyilatkozom. Tehát kicsit úgy tűnik ez, mintha egy ilyen hatalmas baj lenne, és ezek gonoszok, és, de ezek nem azok, ezek csak profit optimalizáló gépezetek, amelyek...
2: Ami különben megérthető, Gyula.
3: Mindenek fölött, ez így van, de ez a helyzet. Tehát igazából sokszor ilyen titkos, illuminátus, gonosz szövetségeket sejtünk a háttérben, de ezek csak egyetlen egy dolog van. Pénztermelő gépezetek, és a pénz számít, semmi más.
2: Jó,
3: tehát a egészséged nem lényeges, legalábbis nem az ő pénzük fölött.
2: Igen. Ebben mondjuk van igazság. Persze, hol vagyok én ez?
3: Üdvözöllek a való világban.
2: Hát az egy másik műsor. Köszönjük szépen. Holnap pedig folytatjuk, mert vannak még kérdéseim, jó?
3: És vannak még sikeres peptidek, mert beszélünk róla.
2: Oké, szép napot neked. Köszönjük
3: szépen. Szervusztok. Sziasztok.

0: Hát gubbad az ember szeme. Szóval akkor mondom a nyerőszámokat, ma 29 fok várható Nyíregyházen, pénteken 31, szombat 35, vasárnap 36, és hogyha azt gondolnánk, hogy ez a hőhullám nagyjából hétvégével lecseng, hát úgy látom, hogy jövő hét péntekig tartósan a délutáni csúcs értékek Nyíregyházán 34 és 37 fok között tetőznek. Hát ha ez így lesz, akkor felköthetjük a gatyót, nem árt beszerezni mindenféle hűtőberendezést, ami csak létezik, és hát a vízfogyasztást meg rakjuk priorba. Úgy, ahogy Andi híreit is. Mindjárt jön a frissekkel 9-kor, ez a Best FM.
1: Mindenből a

0: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Amikor egy dal többet jelent egy dallamnál. Június 19-én a Tokaj Fesztivál Katlanban Dés László különleges koncertjén felcsendülnek a legismertebb musical dalok és slágerek. Köztük a Nagy Utazás, az Olyan szépek voltunk és a Legyen úgy. Sztár vendégek Básti Júli, Fűr Anikó, Gubik Petra, Mácsai Pál és Nagy Ervin. Dés László, Mi vagyunk a Grund. Egy felejthetetlen nyári estén. Június 19-e Tokaj Fesztivál Katlan.
2: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Valanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád. Gyors támogatást kapnak a károsult gazdák, és távozók a Sparinál. Kovács Rádai Andrea vagyok. Ne dobd ki az iskolatáskád. Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Idén is gyűjtőakcióval szeretne hozzájárulni a fenntartható iskolakezdéshez. A kezdeményezés során olyan iskolakezdéssel kapcsolatos használt, de még szép állapotú, újszerű tárgyakat várnak, mint például iskolatáskák, toltartók, tornazsákok, írószerek, felesleges füzetek, mappák, amelyeket még jó szívvel tovább tudnak adni az arra rászorulóknak. Az iskolakezdéshez szükséges adományokat július 1-e és augusztus 21-e között a nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni. További részletek az EAK honlapján. Segítség a pusztító időjárás után. Gyors támogatást ígért a gazdáknak az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán írt arról, hogy zajlik a vasárnapi viharkárok felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy mielőbb hatékonyan rendezzék a helyzetet. A tárcavezető kitért rá, hogy a hétvégi heves szél és jégeső országszerte nagy károkat okozott a szőlőültetvényekben és a gyümölcsösökben. Idén is meghirdette a nyíregyházi önkormányzat és a nyíregyházi idősügyi tanács a Meséld el nekem élettörténetek Nyíregyházán című pályázatát. A felhívás célja, hogy a nyugdíjas korúak megosszák érdekes eseményeiket, történeteiket, személyes emlékeiket. Ezúttal is olyan történeteket várnak, amelyek kapcsolódnak a pályázó életéhez és Nyíregyházához is. A pályaművek terjedelme maximum 10 oldal lehet. A történeteket elektronikus formában október 31-ig várják. Távozik a csapatkapitány. A Nyíregyháza Spartacus labdarúgó csapata közölte, Nagy Dominik nyáron lejáró szerződését a felek nem hosszabbítják meg. A 10-szeres magyar válogatott játékos 2023-ban érkezett a nyírségi együtteshez. Összesen 76 tétmérkőzésen lépett pályára a piroskékeknél. 15 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott. Távozik a klubtól Kovács Réti Márk is. A 25 éves támadó a Vasasban folytatja pályafutását, írja a Város honlapja. Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, esetleg zivatar. Pénteken napos idő várható. Ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet a hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új...

Itt a nyár, hamarosan indul a vakáció, nézzük hozzá a programokat. Gyerekek, jó hírem van, kaptatok egy meghívót a mai napra, ezt már többször említettem, de végre elérkezett az időpont. Sóstóhegyi gyereknap már elindult, és egészen délután 4 óráig tart. Ugye zumbával startolt pár perce a program, jön majd a freestyle foci bemutató, a Rolling Kids és az Apacuk a zenekar délután 1 órától. Vár titeket óriás csúszda, ugrálóvár és sok minden más meglepetés. Igrice utca 6. És a nemzetközi jóganap is már itt van a nyakunkon, pénteken, holnap 17:30-tól a Continental Arénában, pontosan erről lesz majd szó, a kapunyítás 17:30-tól várható, és utána pedig indul a jógázás. Ha van saját jógaszőnyeg, akkor nem árt, hogyha elviszik magukkal, és a múzeumok éjszakája is már aktuális, de nem csak az éjszaka, hanem a délután is, például a Fertiviziknél múzeumok délutánja lesz majd, méghozzá holnapi nap folyamán délután, péntek délután 4 órától egészen este 8 óráig, amivel meg lehet ismerkedni azok nagyon érdekes dolgok. Például vízügyi történeti gyűjteményt lehet megtekinteni. Tiszta ügy, a mosás tegnap, ma és holnap időszaki kiállítás is van, valamint Szemben az árral címmel 2024. szeptemberében fotókiállítás is megtekinthető. Emellett pedig meg lehet nézni a gépeket, amivel dolgoznak. Ugrálóvár várja gyerekeket is, ráadásul még vízügyes kvíz is kitölthető. Mindez pedig a Fertiviziknél holnap délután 4 és este 8 között.

játsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A legszerethetőbb zenéket. 103.9 Best FM. A zenecsatorna.

0: Menetrendszerűen érkeznek ma reggel is a katasztrófa védelmi hírek, természetesen Rutkai Dér Viviántől. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Szerencsésen mondhatom, hogy balesetmentes volt a szerda, azonban volt három szabadtéri tűz, ahol helyt kellett állniuk a térségbeli tűzoltóknak. Teremtelepülésnél fél hektáron égett száraz hű, bozótos és háztartási hulladék. Tiszavasváriban a Keskeny utcán 150, Nagyvarsányban az Akátos úton pedig 50 négyzetméteren lángolt az aljnövényzet. Ezeken a helyszíneken a nyírbátori Máté-Szalkai hivatásos, valamint a tiszavasvári és vásárosnaményi önkormányzati tűzoltók avatkoztak be gyorsugarakkal, puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal. Jó hír, hogy lezárult az alkotói pályázat, amelynek célja idén is az volt, hogy az iskolások kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a tűzvédelem fontosságát, a lakástüzek megelőzésének lehetőségeit, illetve a tűzoltó hagyományokat. Idén szabadkézi alkotás és fotó kategóriában nyújthattak be a tanulók pályaműveket három korcsoportban, a téma pedig a tűz nem játék. Országosan összesen 4405 pályamű érkezett, és Szabolcs-Szatmár-Berekből is szép számmal voltak a 359 pályaművet küldtek be a térségbeli iskolások, és összegeztük a legtöbb alkotást. Volt egy intézmény, amely kiemelkedő darabszámmal járult hozzá a pályázat sikeréhez. Összesen 277 darabot küldött be a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola kertvárosi tagintézményének diák serege a Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatósághoz. De hogy kik is az ország legjobbjai, vagy a térség díjazottjai, érdemes klikkelni. Én úgy emlékszem, hogy a rádió, valamint az igazgatóság honlapján is szerepeltetve vannak az eredmények, úgyhogy gratulálunk az alkotóknak, és arra bíztatjuk a fiatalokat, hogy jövőre is csatlakozzanak a katasztrófavédelem ezen pályázatához.
0: Gratulálunk mi is, nektek pedig jó munkát, szia!
2: Best FM! Best FM! Ritmusban a legjobb!

Izgalmas hétvége jön, például szombaton már múzeumok éjszakája páncélbazát történelemmel lehet megismerkedni. Ez egy interaktív utazás a török hódoltság korába. A Kálai gyűjteménybe várják Önöket szeretettel délután 4 és éjfél között. És ráadásul érkezik a Szent Iváné, szokásához híven pedig a Múzeumfalu. Erre nagyon is készül esti programmal. Vasárnap a kapunyítás pedig nem délutáni matiné, 7:30-tól indul majd minden, és egészen éjfélig tart. Többek között a Besodrom is készül majd koncerttel este 3:40-től, és 11 órától indul majd a Tűzugrás, segít benne a Nyírségtánc együttes.

0: Mindenből
1: a legjavát adjuk.
2: Leszek a bal, ami felraszt téged.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek ma is a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Sűrű forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Torlódás várható a belvárosban és a főútvonalak mentén egyaránt. A Rákóczi új utca találkozásánál megsüllyedt közműfelé helyreállításán dolgoznak, ami bójával jelölve van, ezen kívül 30-as sebességkorlátozás és bevezetésre kerül. Az Árok utcán folytatódnak a kábelfektetési munkák, figyelmesek legyenek. A Szabadság tér 9 szám mellett felbontásra került a járda, valamint a zöld terület, ami a gyalogos és részben a gépjármű forgalmat is érinti. Óvatosan vezessenek a kihelyezett közúti jelzőtáblák figyelembevételével. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxik. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

Az utolsó napokat tapossuk már a tanévből, készül a vakáció, felirat a táblákra, jön majd a bizonyítványosztás. Hát ami legfontosabb, hogy egy csúcs szuper 2026-os nyár, amikor lehet lazítani, lehet kapcsolatokat teremteni, nyári munkában például tapasztalatokat szerezni, szóval izgalmas hónapok előtt állunk, és holnaptól pedig már jön a hétvége. Én már köszönöm a figyelmet, Simon Norbert vagyok, Szendi Hajni folytatja a napot, itt a Besten, tartsanak velünk. Jó rádiózást!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron?
2: Most figyelj!
1: A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Balancingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Alkalmasak fürdőzésre a szabadvízi strandok. Jogázásra hívják a nyíregyháziakat, és óvikosárkupa az arénában. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. És a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább négyszer vizsgálják a vízminőséget.
4: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiséget vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
3: A kormányhivatal tájékoztatása szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 12 kijelölt természetes fürdőhely várja a fürdőzni vágyókat. Ezek mindegyike, köztük a nyíregyházi tófürdő vagy a tiszamenti szabadstrandok is alkalmasak strandolásra. Jógázásra hívják a nyíregyháziakat a Nemzetközi Jóga Nap alkalmából. Péntek késő délután a Continental Arena ad otthont a programnak. A szervezők közölték, a köszöntők után vezetett jóga gyakorlást tartanak a hivatalos közös jóga protokoll szerint. A nyíregyházi rendezvény díszvendége az Indiai Köztársaság magyarországi nagykövete lesz. A rendezvény minden érdeklődő számára ingyenes. A szervezők kérik, hogy akinek van, vigye magával saját jóga szőnyegét. Óvi kosárkupát rendeztek Nyíregyházán. Csaknem 200 gyerek lépett pályára a Continental Arénában. A hatodik alkalommal megrendezett esemény célja ezúttal is a mozgás népszerűsítése volt, írja a város honlapja. A város óvodáiból örömmel jöttek a gyerekek, a szervezők pedig abban bíznak, hogy a sok fiatal a jövőben is rendszeresen sportol majd. Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, esetleg zivatar. Pénteken napos idő várható. Ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet a hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva újra. Holnap már a hét utolsó munkanapja lesz, rohan az idő. Június 18-a van, Isten éltesse az Arnoldokat és a Leventéket, hiszen ma nekik van a névnapjuk, hogy mit jelent a név, nem sokára elmondom. Aztán Maglóczki Tibor kutyakiképzővel is beszélgetek majd arról, mit csináljunk, ha túl motivált a kutyánk. Hát az enyém is ilyen bozza, döbbenet, hogy le tudja lökni a láncot.

Június 18-a van, ma az Arnoldokat és a Leventéket köszönhetjük fenévnapjuk alkalmából. Az Arnold egy férfi név, germán eredetű, és az a jelentése, hogy sas, uralkodó, női neve is van, vagy női néppárja az Arnolda. Hát az Arnold azért jobban elterjedt, mint az Arnolda. Ilyen nevű hölgyel még életemben nem találkoztam. Isten éltesse a Leventéket is, ez egy régi magyar személynév, a lesz ige származékaként tartjuk számon. Ez szerint az a jelentése, hogy kislény, levőcske. Más, újabb vélemény szerint az eredeti formája lovanta, ami egy vadászat jelentésű szó névképzővel megtoldott alakja, így pedig az lehet a jelentése, hogy vadász. Annyi bizonyos, hogy a Levente közszónak nincs köze a névhez, mert hogy ez jóval későbbi keltezésű. Isten éltesse az Arnoldokat és Leventéket, holnap jönnek majd a gyárfások.

0: Vannak alapengedelmességi feladatok, nem trükkök, amiket meg kell tanítanunk egy kutyának, vagy legalábbis nagyon erősen ajánlott, ül, fekszik, marad. És hát nyilvánvalóan ahhoz, hogy ezeket a feladatokat a kutyák megtanulják, jól kell őket motiválni. Maglotki Tibor kutya kiképző már elmondta korábban, hogy milyen motivációs lehetőségeink vannak, illetve hogyan lehet azt elérni, hogy a kezdetben jutifalattal elért teljesítmény később jutifalat nélkül is menjen. És egy nagyon-nagyon fontos dolgot mondott Tibi az előző adásunk végén, miszerint mindig csak és kizárólag úgy zárjuk le a gyakorlást, hogy az utolsó feladat, amit a kutya megcsinált, az tökéletes legyen, hiszen a kutya úgy működik, hogyha legközelebb újra elővesszük ezt a feladatsort, tréningezünk, akkor a legutolsó emlékéhez nyúl, ami, ha egy helyes, ül, fekszik, marad volt, akkor a kutya innen indul, de ha arra is kapott jutifalatot, hogy mondjuk ezt csak félig csinálta, meg nem volt tökéletes, akkor ezt a kártyát fogja majd előhúzni. Na hát, megyünk tovább. A témánk még mindig a motiváció és az alapengedelmességi
1: mondtál. Szintén hát nyilván egy kutyán van, tehát ebből tök indulni, hogy például a bodza, az nagyon sokszor túlpörög. Tehát ugye az Orsival tornázik, gyönyörűen tankönyvbe illő, én egy-két eszközt lerakok ide a földre, már rohangál körülöttem, mint az őrült, és ugye próbálom ráállítani a labdára, hogy adjál pacsit, meg guggolj le, meg nem tudom mi, és úgy kapkod, hogy mindent felajánl, pacsizik, ugrál, beleharap az ujjamba, és egyszerűen annyira túlpörög a kutya, hogy amiről most te beszéltél, hogy utolsó kártyalap, hát az elsőig nem nagyon jutunk el, mert egyik se helyes. És az Orsival pedig szépen csinálja, tehát nyilvánvalóan ő ért hozzá, én meg nem, de hogy mivel lehet például egy kutyának az ilyen túlpörgését levenni, mert gondolom más kutyánál is előfordul ez, hogy látja, hogy a gazdi elővette a jutalomfalatos zacsit, na itt akkor feladat lesz, és amit tud, mindent felajánl, hogy essünk túl rajta, vagy nem tudom, minél hamarabb kaja legyen.
2: Igen, hát létezik olyan is, hogy túlmotivált.
1: Aha.
2: Hát hogyha ezt észreveszed rajta, hogy bodzáska, amikor te hozzá készülsz a feladat végrehajtáshoz, ilyen szinten túlpörög,
1: nagyon.
2: Akkor neked kell változtatni már a hozzákészülési folyamatban.
1: Aha.
2: Tehát te akkor ne úgy csináld, mint eddig.
1: Tehát mikor veszem elő az eszközöket, akkor már a legelején?
2: Aha. Így van. Hogy veszed elő? Honnan veszed elő? Beszélsz hozzá közben? Mondod neki, nézd csak, hogy mi lesz itt, jaj, nézd csak, itt a jutalom.
1: Nem, mert akkor ezt már felpörgetném, tehát úgy szoktam csinálni, hogy teljesen csendbe kirakom az eszközöket, ami egyébként egész nap előtte van, és akkor szólok, hogy van kedved? És már.
2: Igen. Például az eszközök kipakolására ebben az esetben hogyan reagál?
1: Mondom, ott van neki egész nap.
2: Oké, de amikor te elkezded ezeket rendezgetni sorba.
1: Igen, már akkor már indul. De hogy reagok már, igen. Igen, tudja, hogy itt valami
2: igen,
1: lesz.
2: De akkor felesleges megkérdezni tőle, hogy van-e kedved, mert azt mondtad, hogy arra még jobban felpörög.
1: Aha.
2: Tehát

0: kevesebb ingert használok, kisebb, gyengébb ingereket használok, nem akartam egyből a gátlással kezdeni.
1: Aha.
0: De itt is lehet gátolni a kutyát.
1: Én szoktam neki mondani, hogy lehet nem, az, nyugi.
0: Oké, de lehet az, hogy mondjuk megmutatom neki akár a jutalomfalatot, vagy valamelyik olyan játékot, amit szeret és arra felpörög, de mondjuk teszek egy határozott lépést felé, belépek a személyes terébe. Lehet, hogy ettől meglepődik és felnéz, nyertem 3 másodpercet vagy 5-öt. És amikor ő nem pörög, hanem csak felnéz, hogy most mi történt, akkor indítom a feladat végrehajtást például. Tehát ez is lehet egy megoldás. Tehát ez egy enyhe, finom gátlás, hogy belépek a személyes terébe, vagy hozzáérek egy picit.
1: Kicsit megbököm, én azt szoktam néha, hogy egy kicsit megbököm, hogy kizökkentsem.
0: Igen. Azért mondom, hogy ez egyetfüggő, hogy melyik milyen érzékenyen reagál ezekre, de itt kell ismernünk a kutyánkat, ugye, hogy hogyan tudom gátolni. Elég egy pici finom gátlás, vagy kicsit erőteljesebben, vagy csak kivárok, ugye, amiről beszéltünk, hogy beléptem személyes terébe, várok 3 másodpercet, ami a kutya szobor, ugye ezt szoktam mondani. Szobor kutya, szoborgazdi.
1: Amikor néztek egymással szembe, mindenki, és mindenki merev, ez a szoborgazdi, szobor kutya, de jó.
0: És akkor van egy nagyon jó kapcsolat, mert azt mondja, hogy na most mi történik? És akkor én mondom, hogy na most akkor gyere, most lépjél fel a jobb lábaddal, vagy feküdj le, vagy ülj le, vagy a két hátsó lábad, maradjon a labdán, vagy bármilyen padon. Jó, és akkor ezeket szépen össze lehet rakni. És nagyon fontos, amit mondtál, hogy figyelnünk kell, hogy mennyire pörög a kutya. Én szeretem a pörgős kutyákat, de a pörgős kutyákkal, főleg ha felpörgetem, azért nehezebb dolgozni, mert a kutya gyors.
1: Nagyon.
0: Nekem nagyon gyors döntéseket kell hoznom fejben. Nem elég, hogy fejben meghozom a döntést, azt meg is kell tudnom csinálni.
1: Igen. És ez nagyon a gazdi részéről is,
0: illetve a kutyával megcsináltassam.
1: Igen.
0: Így van.
1: Tehát neked is sokkal gyorsabbnak kell lenned egy pörgős kutya mellett, mint egy lelassultabban. Igen.
0: Fejben mindenképpen, de sokszor fizikailag
1: hát
0: is.
1: Igen.

Június 18-a van, ma az Arnoldokat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából, ízekre szedjük a mai napot, jön a kalendárium. Hát nyissunk a waterloo-i csatával, ami ezen a napon történt 1815-ben. Napóleon végleg vereséget szenvedett a brit Wellington herceg és a porosz Blüchner marsal vezette szövetséges csapatoktól. A csata Belgium területén zajlott, és gyakorlatilag pontot tett a napóleoni háborúk végére. A francia hadvezér korábban visszatért Elbáról, és újra hatalomra került, de a 100 nap uralma ezzel a vereséggel lezárult. A csata mintegy 70 ezer halottat, sebesültet és eltüntet hagyott maga után. A Waterloo ma is a végső kudarc szinonimája lett a történelemben. És akkor folytassuk a kalendáriumot 1940-nel, amikor is ezen a napon mondta el de Gaulle tábornok a híres londoni rádió beszédét, amelyben arra buzdította a francia népet, hogy ne adja fel a harcot a náci Németországgal szemben. E beszédet tekintik a francia ellenállás születés pillanatának. A tábornokot ekkor még csak kevesen hallgatták, de szavai idővel történelmi súlyt kaptak. A beszédet a BBC adta le, és de Gaulle hamarosan a szabad Franciaország vezető alakjává vált. A beszéd már a Nemzeti Emléknap Franciaországban. Ezen a napon Sally Ride az űrben, az amerikai NASA űrhajósa 1983. június 18-án vált az első amerikai nővé, aki az űrbe repült. A Challenger űrrepülő fedélzetén utazott, és 5 napot töltött az űrben. Ride nem csak úttörő nőként vált ismerté, hanem később tudományos pályán is nagyon fontos munkát végzett. A nők szerepvállalása az űrkutatásban innentől kezdve gyorsan növekedett. Sally Ride neve máig a nemek közti egyenlőség és a tudományos bátorság jelképe. És akkor jöjjön 1429, amikor is Jeanne d'Arc, a francia nemzeti hősnő és szent, győzelmet aratott az angolok felett a csatában. Ez a győzelem része volt a 100 éves háború francia fordulatának, és Orléans felszabadítása után tovább erősítette a nő Jeanne d'Arc legendáját. A csata során a francia lovasság megsemmisítő csapást mért az angoli jászokra. A harc morálisan és stratégiailag is kulcsfontosságú volt a francia királyság megerősítésében. Jeanne d'Arc ekkor mindösszesen csak 17 éves volt, de bátorsága és hite az egész Franciaországot megmozgatta. Ezen a napon átrepült az Atlanti-óceánt Amelia Earhart 1928-ban. Szeretném megjegyezni, ez már a harmadik női hatalmas történés a kalendáriumban, tehát ez a június 18-a kedvez a nőknek. Szóval 1928-ban Amelia Earhart elsőként átrepült az Atlanti-óceánt, és már ekkor még csak utasként vett részt a repülésen, tudta, hogy egyszer egyedül is útnak indul. Később pilótaként is teljesítette ezt a bravúrt. A női repülés úttörője lett, és bátor küldetéseivel milliókat inspirált. Eltűnése 1937-ben a világ egyik legnagyobb rejtélye maradt. Június 18-a így emlékeztet arra, hogy milyen fontos a bátorság és az úttörő szellem a történelem során. Menjünk tovább 1901-jel, amikor is megtartották az első előadást a Városligeti Színkörben, amelyet a Magyar Királyi Operaház működtetett a nyári szezonban. Az előadás célja az volt, hogy a fővárosiak a szabad ég alatt is élvezhessék a zenei és színházi élményeket. A Városligeti fasorban elhelyezkedő helyszín hamar népszerű lett, és a nyári színház fontos része lett a budapesti kulturális életnek. Ez az esemény egyben az operajátszás népszerűsítésének kezdete volt a szélesebb közönség számára. 1936 a következő dátumunk, amikor meghalt Gorki, az író, a szocialista realizmus egyik megteremtője. Műveiben az egyszerű emberek sorsát, küzdelmeit ábrázolta, és nagy hatást gyakorolt a 20. századi irodalomra. Nevéhez fűződik a Gorki-féle realizmus elterjesztése is. Halálát sokáig rejtélyövezte, és még ma is vannak viták, hogy hogy halt meg. Többek szerint politikai gyilkosság áldozata lett. Főművei közé tartozik az Éjjeli menedékhely, amit nagyon sok helyen játszanak is, illetve az Anyám című regény. Ezen a napon született Richard Madden 1986-ban, és Kócz színésznőről van szó, aki világhírűvé vált a Trónok harca című sorozatban. Ő volt Robb Stark. Később a Bodyguard című brit sorozatban nyújtott alakításáért jelölték Golden Globe-díjra, és hát ezt meg is kapta. Tehetségét sokan a klasszikus brit színjátszás örökségeként tartják számon. Több filmben is játszott, például a Hamupipőkében vagy a Rocketmanben. Színpadi színészként is ismert, elismert, és főleg Shakespeare adaptációkban láthatjuk.
Ezen a napon halt meg Bud Spencer. 1996-ban, bár hivatalosan június 27-én hunyt el, de június 18-án tartották az egyik legismertebb filmjének első olaszországi bemutatóját, ezért is kapcsolódok a mai naphoz így. A film címe az volt, hogy Kincs, ami nincs, ugye ez egy kiváló vígjáték volt, és hát Bud Spencer nem csak színész, hanem olimpiai szintű úszó is volt. Terence Hill oldalán világszerte rajongók millióit nevettették meg. Filmjei kultikusak, különösen Kelet-Európában. Karakterét a humor, a nyers erő és a jó szándék kombinációja tette felejthetetlen, és én mindig csodálkoztam, hogy hogy lát ki a szemén, ugye? Mert hogy annyira össze volt neki mindig szűkölve. Na hát, ez volt már a kalendárium.

Szendi Hajni vagyok, itt a Kánikula, erre kell készülnünk a következő napokban, hiszen idehaza 30 és 35 fok közötti hőmérsékletekkel találkozhatunk. Az előrejelzések szerint egészen június 23-áig nagy valószínűséggel kitart a Kánikula. Csapadékra csak dörgéssel, villámlással hétfőn, június 22-én kell számolni. Jó hír azonban, hogy éjszakánként még lecsökken a levegő hőmérséklete, tehát felfrissül az idő, 15-19 fokkal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron?
2: Most figyelj!
1: A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Valanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Mesekönyvet kaptak a beteg gyerekek. Sikeres vizsgát tettek a zaisok, és a sportszerűséget is díjazták. Kovács Rádai Andrea vagyok. Mesekönyveivel érkezett a Nyíregyházi Kórház gyermek fülorgégészeti osztályára Béres Tamás író. Az ünnepélyes átadásra nem csak a bentfekvő, frissen operált kisbetegeket várták, hanem a dolgozó gyermekeit is. A nyíregyházi írót a felajánlásról kérdeztük.
4: Aktualitása van annak, hogy ünnepeljük az elmúlt héten vagy hetekben a könyvet, hiszen a könyvheti programok vannak Nyíregyházán és illetőleg az országban, és mellette párhuzamosan gyermekkönyvnapok is zajlanak, és én, mint ifjúsági gyermek könyveket is író szerző. Hát úgy gondoltam, hogy gyermeknap is igencsak aktuális volt, nem régen volt. Tehát ez volt a három apropó, amikor úgy gondoltam, hogy szeretném megajándékozni a kórházban betegeskedő gyerekeket. Remélem azt, hogy egy kicsit az olvasással el tudom terelni, vagy el tudjuk terelni egy kicsit a figyelmüket a betegségről. Hozzá segít ahhoz, hogy izgalmas történeteket olvassanak, játszanak egy kicsit, beszélgessenek is a szülőkkel, talán esetleg Igris nagyi kéréséhez megfelelően kicsit letegyék a kütyüt, a tabletet, és a klasszikus mese erejével közel tudjunk hozzájuk kerülni.
3: Sikeres vizsgát tettek a diákok. Lezárult az általános ápolók szakmai vizsgája a Zay Anna Technikum és Kollégiumban. A napokban 32 fő szerzett technikusi oklevelet valós kórházi környezetben, betegágy melletti gyakorlati feladatok teljesítésével. Így a közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A vizsgabizottság elismerően nyilatkozott a teljesítményekről, amely méltó visszaigazolása a magas színvonalú felkészítésnek és a duális képzésnek, olvasható a bejegyzésben. A sportszerűséget is jutalmazták. A 2025-2026-os szezon díjátadó ünnepségén a dobogósok mellett a bajnokságok legsportszerűbb egyesületeit is díjazta a Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága. A vármegyei első és másodosztályban a felnőtt és U19-es csapatokat együttesen értékelve a legsportszerűbb csapat díjat az az egyesület kapta, amelyik a legkevesebb büntetőpontot gyűjtötte össze a szezon folyamán, közölte az igazgatóság. Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, esetleg zivatar. Pénteken napos idő várható. Ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet a hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Friss hírek, információk délben jönnek, majd újra kellemes szép napot kívánok, tartalmas szórakozás, Szendi Hajni vagyok. A legtöbben, ha reggel fölkelnek, előveszik a mobiltelefonjukat. Most azonban kiderült, hogy a sikeres emberek többsége ennek pont az ellenkezőjét teszi. Hamarosan mondok részleteket.

Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek megvan a szokásos reggeli rutinja. Ezekről kapcsolatban számtalan mítosz kering az interneten. Sokan úgy képzelik, hogy a milliárdosok és a cégvezetők már napkelte előtt talpon vannak, jéghideg zuhannyal elindítják a napot, lefutnak 10 kilométert még azelőtt, hogy mások egyáltalán kinyitnák a szemüket. Nos, a valóság azért nem egészen ez. Az viszont igaz, hogy a sikeres emberek nagyrészt abban ebbe egyetértenek, hogy a nap első órája kiemelt jelentőséggel bír. Fontos, hogy nincs összefüggésben az ébredés azzal, hogy ki mikor kell fel. Tehát a legsikeresebb emberek között sincs egységes ébredési időpont. Van, aki hajnalban aktív, én biztos nem, mások pedig később kezdik a napot. Egy dolog azonban feltűnően közös a sikeres emberekben. Nagyon tudatosak az ébredés utáni első órával kapcsolatban. A legtöbben pedig ebben az egy órában teljesen parkolópályára teszik a telefonjukat. Gondoljunk bele, szinte biztos, hogy reggel nagyon sokan, miután kinyitják a szemüket, az első dolguk az, hogy görgetnek egyet a telefonon. Aztán görgetnek kávézás, fogmosás közben, csekkolják az e-maileket, közösségi médiát, elolvasnak néhány hírt, mi történt az éjszaka, de az is lehet, hogy már korán reggel üzenetekre válaszolnak. Na ez elsőre talán ártalmatlannak tűnik, csak hogy ezzel a gyakorlatilag azonnal reagáló üzemmódba helyezzük magunkat, még azelőtt, hogy a testünk, az elménk teljesen felébredt volna. A produktivitási szakértők, mert hogy ilyenek is léteznek, éppen ezért azt javasolják, hogy a telefon ne legyen része az ébredés utáni első óránknak. Tehát a sikeres emberek reggeli rutinjában van egyébként a legtöbbször mozgás, de nem feltétlenül intenzív edzésekről van szó. Nagyon sokan csak sétálnak egyet, vagy nyújtó gyakorlatokat végeznek, vagy felülnek a biciklire 20 percre. A lényeg a lendület. A kutatások szerint a reggeli testmozgás javíthatja a koncentrációt, fokozhatja a kreativitást, segíthet a stressz kezelésében is. Így nem véletlen tehát, hogy sok vezető és vállalkozó erre az időszakra időzíti az edzéseit. Sokan a mozgás helyett viszont inkább a csendet választják, és meditálással indítják a napot, vagy naplót írnak kézzel. Vagy egyszerűen csak végig gondolják, hogy milyen is lesz az adott nap egy csésze kávé mellett. A módszer tehát egyéni, de a cél ugyanaz. Tudatosan kijelölni az irányt, mielőtt a napi rúton átvenni az irányítást.

0: Ha bekapcsoljuk a televíziót, egymást érik a különféle reklámok, és azt néztem a múltkor, hogy egy reklám blokkon belül, hát döntő többségben valami fajta gyógyszert, vitamint, cseppet, sprét ajánlanak nekünk, és hogyha a szemünkről van szó, akkor elsősorban vagy a szem vitaminját ajánlják, vagy 1520 féle műkönnyet, mert hogy egyre több embernek van száraz szeme. Hogy erről mit kell tudni, ezzel folytatjuk, hiszen a vonal túlvégén itt van velünk Pop Erika, szemész szakorvos, retina specialista. Üdvözlöm, doktornő!
1: Jó napot kívánok!
0: Na, mitől lesz egyáltalán száraz a szemünk? És milyen tünetei vannak a száraz szem szindrómának?
1: Igen, a száraz szem az egy nagyon nehéz probléma, ugyanis az idő előre haladtával sajnos egyre súlyosbodhat, de szerencsére vannak ajánlások, amelyekkel ezeket a tüneteket, panaszokat tudjuk enyhíteni. Ugye a száraz szem az tulajdonképpen azt jelenti, hogy nincsen megfelelő mennyiségű és minőségű könnyünk, amely tulajdonképpen a szem előső felszínének a védelmét hivatott, a védelmét szolgálja. Tulajdonképpen akár, tehát mondhatjuk, hogy a fénytörésben is szerepet játszik. Vannak bizonyos betegségek, amelyek hajlamosítanak egyrésztről a száraz szem kialakulására, másrésztről bizonyos munkák, bizonyos szakmák, amelyben gyakrabban találkozunk ezzel az állapottal. De alapvetően elmondható az, hogy tulajdonképpen a kiskönyvtermelő mirigyek kimerülésével indul az egész történet. Ugye a könyvnek van egy vizes és egy úgynevezett lipidfázisa, hogyha ez a lipidfázis, amely tulajdonképpen egy ilyen zsíros fázis, ha hétköznapi nyelven szeretnénk ezt megfogalmazni, az biztosítja a könyvnek a stabilitását, hogy a szem felszínről ne párologjon el túl hamar. Na most ez nagyon sok mindenkinél hiányzik, és a száraz szem már az a tapasztalat, hogy 5 betegből 2-3 beteget is érint, tehát nagyon gyakran előfordul, és nagyon-nagyon kellemetlen tüneteket tapasztalnak a betegek.

0: kaphatók ilyen kifejezetten a száraz szem kezelésére, tüneteinek enyhítésére összerakott vitaminkészítmények, amelyeket meg lehet próbálni szedni, de ez is akkor lesz megfelelő hatású, hogyha ugye rendszeresen bevesszük azt a tablettát nap, mint nap. Illetve ami a legegyszerűbb, az a műkönycsepnek a használata. Ezek közül is, a műkönycsepek közül is célszerű a tartósítószermentes műkönycsepeket választani. Tényleg nagyon-nagyon sokféle van, ez igaz. Mindegyiknek egy picit az összetétele más, és ugye a szemünk is különbözik, tehát én azt szoktam javasolni, hogy ami árban megfelelő nekünk, és nincs benne tartósítószer, azt válasszuk ki a patikában, és kezdjük el használni. Na most a legtöbb olyan probléma, ami miatt nem használnak ezek a műkönycseppek, nekem az a tapasztalatom a nem megfelelő cseppentésszám. Tehát az, hogy reggel és este becsepegtetjük, a szembe az nem lesz elegendő. Tehát ez nagyon fontos erre felhívni a figyelmet, hogy ugye mindegyik cseppnek megvan, hogy mi az optimális cseppszám naponta, amivel azt a hatást, amit szeretnénk elérni ezekkel a cseppekkel, azt ki tudja fejteni. Ez általában 4-5 csepp naponta a szembe. Nem kell tőlük félni, tehát ártani nem fog a szemnek ez a csepp, mert ez is kérdés szokott lenni, hogy hát, ha véletlenül többet cseppentek, akkor van-e belőle gond. Ezek nem olyanok, mint az antibiotikumos cseppek, tehát nyugodtan lehet csepegtetni. Akik például számítógép előtt dolgoznak, én szoktam javasolni nekik, hogy tegyék oda azt a cseppet a számítógép mellé, és ha úgy érzik, hogy már egy kicsit fárad a szemük, akkor nyilván tartunk egy kis pihenőt, ez nagyon fontos, és cseppentsünk a szembe akár 2 óránként. Na. Jó, szokták még javasolni a reggeli hidegvizes mosdás, de hát én úgy gondolom, hogy szinte mindenki ezzel kezdi a napját.
1: Hát az úgysem megy a szemünkbe.
0: Hát én megcsukom a szemem arcmosást. De alapvetően sok mindent tudunk tenni. Igen, tehát nem is jó, ha belemegy a szembe a víz, nem is erről van szó, hanem hogy felé leszük ezeket a kis mirigyeket. Így van, tehát nem kell, Isten ments, hogy a szemünkbe kerüljön a víz, tehát nem, az nem optimális.
1: Igen, na, hát akkor meg fogom mondani a férjemnek, hogy rosszul csinálja. Ő azt szokta csinálni, hogy mi leülünk tévézni, és azt mondja, hogy kiszáradt a szeme, és akkor berakja a cseppet, de hogy így ennyi, tehát hogy meg, akkor ez rendszeresen 4-5 csepp akkor egy nap, ez mindenféleképpen. Annak is, akinek kontaktlencséje van?
0: Igen, természetesen. Aki kontaktlencsét visel és eleve száraz szemű, ugye a kontaktlencse, a lágy kontaktlencsék azért annyira kényelmesek, mert ugye nagy a víztartalmuk, de ahogy ezt a kényelmet föntartsák, a könnyet veszik föl, hogy ugye ezt a törőerőt és ezt a puhaságot megtartsák, viszont akinek nincs elég könnye, és ugye ez a kontaktlencse ezt úgymond felszívja, annál ezek a száraz tünetek fokozódhatnak, és vannak olyan műkönycseppek, amelyeket lehet igen a kontaktlencsére csepegtetni, ezek is ugye ezek a tartósítószermentes kontaktlencsék természetesen, ugye a napi lencsénél ennek nincsen, napi használatú lencsénél ennek nincs olyan nagy jelentősége, inkább ott fontos ezt figyelni, amikor havi lencsénk van, tehát hogy ugyanazt a lencsét rakjuk vissza minden egyes hónapban, ugyanis a tartósítószer tartalmazó szemcseppekben ez a tartósítószer az károsíthatja a lencsénket. De mindenféleképpen javasol. Tehát, hogyha rendszeresen csepegtetünk, akkor nem jönnek vissza a száraz szemtünetei. Ha csak akkor csepegtetünk, mikor már nagyon szenvedünk, azt én már csak egy tűzoltásnak szoktam nevezni, aminek természetesen nincsen meg az a kívánt hosszú távú hatása, amit elvárnánk ezektől a műkönycseppektől.
1: Nagyon szépen köszönöm, legközelebb innen folytatjuk.
0: Én is köszönöm.

Paul McCartney életét, pályáját összegezzük a következő pár percben. Sir James Paul McCartneyről van szó, aki 1942-ben született, június 18-án, természetesen Angliában, azon belül is Liverpoolban. A világ egyik legelismertebb és legismertebb, legsikeresebb zeneszerzője, énekese, basszusgitárosa, a legendás The Beatles együttes tagja. Már fiatalon érdekelte a zene, apja jazzzenész volt és gyakran játszott a családi zongorán. Paul autodidakta módon tanult meg egyébként több hangszeren is muzsikálni, köztük zongorán, gitáron és basszusgitáron. 57-ben találkozott John Lennonnal és csatlakozott annak zenekarához, ami akkor még nem a Beatles volt, hanem a The Quemen. Ez a találkozás pedig zenei történelmet írt, maguk sem gondolták volna. A Beatles tagjaként McCartney olyan slágereket szerzett, mint a Hey Jude, a Yesterday, vagy éppen a Let It Be. A Wings-el is sikert sikerrel halmozott, több slágerük is világsláger lett, például I Live and Let Die, vagy éppen a Band on the Run. McCartney szóló karrierje szintén rendkívül eredményes, művészi kíváncsisága folyamatosan új utakra vitte. Komponált klasszikus zenét, elektronikus zenét is kipróbált, és számos együttműködésben vett részt, többek között Steve Wonderrel, Michael Jacksonnal, Kanye Westtel és Riannával is. Pályája során több mint 60, még egyszer mondom, 60 aranylemezt és 100 milliónál is több eladott példányt tart számon. 2003-ban II. Erzsébet királyné lovaggá ütötte a zene és a brit kultúra iránt tett szolgálataért. McCartney híres humanitárius és környezetvédő tevékenységéről is. Régóta vegetáriánus, amit én nagyon bírok, több állatvédő kampányban is részt vett, szintén elismerésünk, magánéletében pedig tragédiák és boldog pillanatok is érték. Első feleségét, Lindát 98-ban vesztette el, később újra megházasodott, több gyermeke is van, köztük Stella McCartney, aki divattervező. Zenei stílusa a lírai balladáktól a rockig terjed, és mind a dalszövegek, mind a dallamvilág tekintetében kiemelkedőt alkotott. A Rolling Stone magazin többször is a világ legjobb basszusgitárosai közé sorolta. Hatása máig érezhető. Fiatal zenészek generációi hivatkoznak rá inspirációként. McCartney nem csak zeneikon, hanem azt is mondhatjuk, hogy a 20. század egyik legismertebb kulturális alakja. Egyszer pedig azt mondta, a szeretet, amit kapsz, egyenlő azzal, amit adsz.

Moziba megyünk, csütörtökönként érkeznek mindig az újdonságok a hazai filmszínházakba, így lesz ez most is, debütál az újratervezés, az életem legjobb száma, a vibráló szerelem, sokan várják, és jön a Toy Story 5. része, egy holland kalandfilm, a Messzi Éjszak, John Williams fantasztikus zenéket ír filmekhez, és hát a John Williams a Tribute amerikai koncertfilm is megérkezik csütörtökön, illetve a Zongora hangoló is. Na nézzük, melyikről mit kell tudni. A Zongora hangoló, bármennyire is furcsa, egy thriller egyébként, és Daniel Roar a rendezője. Egy tehetséges zongora hangolóról kiderül, hogy egyedülállóan pontos hangolási tehetsége a legbiztonságosabbnak vélt széfek feltörésére is képessé teszi. Niki, hogy ki tudja fizetni barátja és mentora Harry kórházi költségeit, kénytelen is használni ezen képességét, és csatlakozik egy betörő bandához. Hamar rájön azonban, hogy csapdába esett és nem szállhat ki, mert különben a szerelme Rudy életét kockáztatja, erről szól a zongora hangoló. John Williams a Tribute, feleleveníthetjük, ha megnézzük ezt a koncertfilmet, John Williams csodálatos szimfonikus zenei világát, az E.T., a Csillagok háborúja, a Schindler listája, az Indiana Jones és sok-sok filmzenéjével. John Williams talán a történelem legnagyobb filmszerzője, filmzeneszerzője, 54 Oscar jelöléssel, 25 Grammy díjjal és 6 évtized alatt elnyert több száz elismeréssel. A dán szimfonikus zenekar koncertjét megnézhetjük a moziban. Messzi Éjszak. Ezzel a címmel egy holland kalandfilm is megérkezik a hazai mozikba. Chris és Louise egykor legjobb barátok és lakótársak voltak. Egy évtizeddel később a két 30-as éveiben járó férfi újra találkozik, és egy 600 kilométeres túrára indulnak el a skót felföldön, tehát ebben a filmben csodálatos tájakat is láthatunk. A nyugat felföld és a Vradfok túraútvonalait követve 30 napot töltenek együtt a természetben, remélve, hogy újraéleszthetik korábbi erős barátságukat. Toy Story 5. Bizony-bizony már az 5. résznél járunk, a játékok visszatérnek és új kihívással találják szembe magukat. A technológiával. A főszereplők feladata egyre nehezebb, a vadonatúj vetértárssal küzdenek, ott van a táblagép, de vajon ki győz, a régi figurák, mesefigurák, vagy pedig a táblagép, a technológia, melyik fogja kiérdemelni a gyerekek figyelmét. Vibráló szerelem címmel egy francia vígjáték is debütál. 20 év házasság és annak minden kihívása után Fanny végre bevall egy hatalmas titkot a férjének. Neki még sohasem volt az intim együttlétek során csúcspontja, hogy finoman fogalmazzak. Az asszony terápiával, csoportos workshopokkal is próbálkozik, sőt, még egy szexklubot is felkeres, de hiába. A férje Tom a kezdeti döbbenet után úgy dönt, segít a feleségének, és fejest ugrik a női örömök titokzatos világába. Vibráló szerelem, ez a film címe. Érkezik az Életem legjobb száma című vígjáték is. A legtöbb zenész nem sikeres, Rick, akit a filmben Paul Rudd alakít, ezt nagyon pontosan tudja. Valaha kicsit többre vágyott, de most már azzal is beéri, ha esküvőkön lép fel, és a mennyasszony barátnőinek kedvenc számait játssza hajnalig. Még az sem fáj szörnyen, amikor egy lakodalomban egy majdnem igazi sztárral összehaverkodik. Egy nemrég sikeres fiúbanda tagja a vendégek között van, és egész normálisnak tűnik. Még zenélgetnek is együtt egy kicsit. És Rick megmutatja neki a dalt, amit kamaszkorában írt. Innen indul el egy furcsa történet, Életem legjobb száma címmel. És végül, de nem utolsó sorban, jön egy amerikai filmdráma is, az a címe, hogy Újratervezés, Josh O'Connor főszereplésével. A visszahúzódó farmer Dusty bozót tűz által veszíti el otthonát. Így egy lakókocsis közösségbe kényszerül, ahol a szomszédok hozzá hasonlóan szintén itt találtak menedéket. Muszáj újra terveznie az életét, ezért felveszi a kapcsolatot volt feleségével, Rubival és kislányával, Kellyvel, akivel talán most mélyül el leginkább az apa-lánya viszony kiépítése. Párosuk hamar a kemping többi lakója szívét is megdobogtatja. Rubi anyja Bess megpróbál a lehető legjobb nagymama lenni a nehéz helyzetben, annak ellenére, hogy beteg. A film címe az, hogy Újratervezés. Jó szórakozást az alkotásokhoz!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Június 19-én nagyszabású koncert érkezik Baktaló Rántházára. Szombaton este 8 órától Rúzsa Magdi lép színpadra a főtéren. Jól ismert slágerek, különleges hangulat és egy felejthetetlen este vár mindenki. A belépés ingyenes. Találkozzunk június 19-én Baktaló Rántházán Rúzsa Magdi koncertjén. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
2: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Valanszingatlan.hu.
3: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád. Gyors támogatást kapnak a károsult gazdák, és távozók a Sparinál. Kovács Rádai Andrea vagyok. Ne dobd ki az iskolatáskád. Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Idén is gyűjtőakcióval szeretne hozzájárulni a fenntartható iskolakezdéshez. A kezdeményezés során olyan iskolakezdéssel kapcsolatos használt, de még szép állapotú, újszerű tárgyakat várnak, mint például iskolatáskák, toltartók, tornazsákok, írószerek, felesleges füzetek, mappák, amelyeket még jó szívvel tovább tudnak adni az arra rászorulóknak. Az iskolakezdéshez szükséges adományokat július 1-e és augusztus 21-e között a nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni. További részletek az EAK honlapján. Segítség a pusztító időjárás után. Gyors támogatást ígért a gazdáknak az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán írt arról, hogy zajlik a vasárnapi viharkárok felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy mielőbb hatékonyan rendezzék a helyzetet. A tárcavezető kitért rá, hogy a hétvégi heves szél és jégeső országszerte nagy károkat okozott a szőlőültetvényekben és a gyümölcsösökben. Idén is meghirdette a nyíregyházi önkormányzat és a nyíregyházi idősügyi tanács a Meséld el nekem élettörténetek Nyíregyházán című pályázatát. A felhívás célja, hogy a nyugdíjas korúak megosszák érdekes eseményeiket, történeteiket, személyes emlékeiket. Ezúttal is olyan történeteket várnak, amelyek kapcsolódnak a pályázó életéhez és Nyíregyházához is. A pályaművek terjedelme maximum 10 oldal lehet. A történeteket elektronikus formában október 31-ig várják. Távozik a csapatkapitány. A Nyíregyháza Spartakusz labdarúgó csapata közölte, Nagy Dominik nyáron lejáró szerződését a felek nem hosszabbítják meg. A 10-szeres magyar válogatott játékos 2023-ban érkezett a nyírségi együtteshez. Összesen 76 tétmérkőzésen lépett pályára a piroskékeknél. 15 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott. Távozik a klubtól Kovács Réti Márk is. A 25 éves támadó a Vasasban folytatja pályafutását, írja a Város honlapja. Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, esetleg zivatar. Pénteken napos idő várható. Ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet a hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra. Jó, ha eszünk tejtermékeket, de azért vannak olyan sajtok, amiket például én képtelen vagyok lenyelni. Az egyik rokonunk azt csinálja, hogy megveszi a camembert sajtot, fölrakja a hűtőtetejére, és mikor szétrohadt, akkor eszi meg. Hát én már úgy alapból is ezzel úgy nehezen birkózom meg. Minden esetre hamarosan bemutatom majd a világ legveszélyesebb sajtját, amit az Európai Unióban már be is tiltottak.

A sajtokról sok minden eszünkbe juthat, de az, hogy mondjuk veszélyesek, szerintem ez a sorunk végén lehet, ott kulloghat. Viszont van egy sajt, amit a világ legveszélyesebbének nyilvánítottak, belső vérzést okozhat, és több országban már be is tiltották. Rovarok lepik el, belerakják a lárváikat, és amikor azok elpusztulnak, a sajt ehetővé válik. Kívülről egy teljesen átlagos, sőt kifejezetten hibogató sajtkorongnak tűnik, de ami a belsejében zajlik, attól kiver minket a víz. Nos, ez a Casu Marzu, a szardíniaiak legendás inyensége, amit a Guinness rekordok könyve hivatalosan is a világ legveszélyesebb sajtjaként tart számon. Bár a gasztronómia világa tele van furcsaságokkal, a penészes sajtoktól kezdve a száznapos tojásig, létezik egy határ, amit a legtöbb hatóság és fogyasztó azért nem lép át. Szardínia szigetén évszázadok óta viszont készítenek egy olyan különlegességet, ami nem csak a gyomrot, de a törvényt is próbára teszi. Ez a Casu Marzu, ami szó szerinti fordításban annyit tesz, rohadt sajt. Az alapjai klasszikus jutejből készült szardíniai sajt, a pecorino. A készítési folyamat azonban egy pontos, drasztikus fordulatot vesz. A sajtkorongok tetejét levágják, szabad levegőn hagyják, a sajt légy így belepetézik, és a lárvák kikelnek, ekkor érlelik a sajtot. A bennük lévő savak lebontják a sajtban található zsírokat, amiből a textúrája elképesztően krémessé, folyóssá, jellegzetesen csípőssé válik. Egyetlen sajtkorongban több ezer áttetsző mozgó nyű tanyázik. Ha a lárvák már elpusztultak, a sajt megromlott, akkor kell megenni. Nem csoda, hogy a modern élelmiszerbiztonsági hatóságoknál azonnal feláll a hátán a szőr a recept hallatán sokaknak. Az Európai Unió hivatalosan betiltotta a sajt kereskedelmi értékesítését, így legálisan sem Magyarországon, sem semmelyik EU-s országban ezt nem hagyjuk.

0: kiváló szószokat, mártásokat lehet készíteni a konyhában, és amikor elindul a grill szezon, akkor a mártásokra azért tényleg érdemes odafigyelni. Éppen ezért az elmúlt pár adásban Friedrich Antal séf ebben volt a segítségünkre, és ma talán egy olyan dolog következik, amiről már sokat hallottunk. Ez a remulád. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszönöm a hallgatókat is!
0: Ez egy ilyen népszerű, ismert sztori.
1: Igen, és amikor megveszed a boltban a remulád mártást, akkor fogd meg is óvatosan, ragd vissza a polcra, mert az azért borzasztó ahhoz képest, amit te végre tudsz hajtani a saját kezeddel és a saját fantáziáddal, mert itt ez a lényeg ebben a dologban, hogy ne a boltit vegyük meg, ne a bolti majonézt, nem tudom, mindenféle dolog van benne, én is szoktam enni belőle, mert hogy van, amikor az embernek se ideje, se kedve semmihez, és akkor menjünk tovább, és akkor megveszünk a bolti.
0: Miattad kezdtem el megvenni, jelzem. Mert hogy mondtad, és azóta nem majonéz van, hanem ez.
1: Igen, de a remulád mártást házilag elkészítve bírja a strapát. Például én a mai napon készítettem barbecue-s pulled beef szendvicset, ami egy karakteres, erőteljes barbecue íze van. Van benne, tudom én, savanyított lilahagymától kezdve lilahagyma dzsemen keresztül, és a teteje, a belső a baguette belsejének a felső részét például remuládmártással kentem meg, ami pont kontrasztot adott neki, úgyhogy mindenhova be tudom helyezni. Egy másik alkalommal volt remuládmártás, nem mondom, kirakom ebédre, mit tudom én, hát, hogyha valaki kér. A kis unokám megtalálta a remuládmártást, megtalálta a kis sült krumpliát, és a kettőt olyan boldogan ettem, mondom, nem hiszem, mert gurmét neveltünk. És
0: ennyi, hát csodálkoztam, hogy nem az lesz, igen.
1: Hát most már jó, mondjuk neki kötelező gurmének lenni, ennyi. Mert különben nem állja meg a helyét. Úgyhogy visszatérve a remuládmártásra, bírja a strapát, hogyha elkészítjük, nagyon finoman el tudjuk rontani is ezt a dolgot, de inkább használjuk a házi megoldásokat, és házi majonézbe dijoni mustárt keverünk, ehhez adunk kapribogyót, meg csemege uborka, relis kéne adni, de ez az apróra, mini apró kockára vágott uborka relis, tehát én nagyon apróra vágott csemege uborka kell bele, tehát ebbe is van finom friss petrezselyem, citromlé, egy kis fokhagyma, és vannak a kis apró nüanszok, mint például ecetes reszelt tormát, egy csöppet kell hozzárakni, egy csöpp Worcester szósz, vagy Worcester, ahogy szereti, egy hal szájavékony piros paprikát is adunk hozzá, és ha lehet, akkor még kájánborsot is lehet belerakni, aztán. Tehát vannak ilyesmi apróságok. És a poén az, hogy ezt a mártást megkevered, csinálj egy liter, és 2-3 hétig ez simán eláll, semmi baja nem lesz. Ha otthoni házi majonézt készítesz, akkor természetesen tartsd hűtőbe.
0: Igen.
1: És meghálálja magát. Tehát annyi
0: az
1: mindenhez
0: meddig áll el, az is.
1: Ha hűtőben a házi majonéz lezárva, én nekem egy-két hétig biztosan bírom.
0: Aztán. De ez azért jó, mert hogy karácsony ilyen nagyobb ünnepek előtt, húsvét, akkor nem kell előtt aznap kilúrni bele, hanem akkor megcsinálhatjuk. Aha.
1: Nem azt mondom, hogy ez a végén annyira könnyű, mert hogy a maga az alap majonéz azért van egy ilyen, tehát azért az súly, hogy mondjam, nehéz. De ettől, hogy ennyi mindent hozzárakunk, és akkor a kapribogyó, meg a csemegeuborka megadja azt a savasságát, az tök jót tesz neki, a friss petrezselyem az megint tökéletes, akár csak múltkor a szálszab Erdénél is, csodát tesz a petrezselyem, amennyire egyszerű, annyira tökéletes.
0: Én imádom, legelem.
1: Abszolút, megértelek. Úgyhogy remulád mártás házilag. Én ezt ajánlom.
0: Akkor ezt kövessük be. Anti Séf az Amatőr Facebook oldalán, ott lesznek ezzel kapcsolatban a részletek. Köszönöm szépen, innen folytatjuk.
1: Nagyon szívesen.

Böjtölünk a folytatásban, de csak időszakosan, mert hogy az időszakos böjtöt őseink már kifejezetten jól ismerték, bár ők valószínűleg ennek nem is voltak a tudatában. A sok diéta, a folyamatos apró étkezések nem hagyják emésztőrendszerünket pihenni, és sokszor ezért nem indul be a fogyás, vagy áll meg egy bizonyos ponton. Az időszakos böjt típusainak váltogatásával viszont azt mondják a szakemberek, hogy ez könnyedén áthidalható. Na nézzünk akkor egy-két ilyen időszakos böjtöt, hát itt van a 12-12. Kezdőknek mindenképpen ezt ajánlják, hiszen nehéz az elején belekezdeni egy böjti időszakba, főleg azoknak, akik megszokták, hogy mindig falatoznak valamit a nap folyamán. Ennek a típusnak a lényege, hogy 12 órán keresztül étkezhetünk, a nap másik felében viszont böjtölünk. Akinek fogyás a cél, náluk érdemes a nap első felét evéssel tölteni, és az esti órákban már csak vizet vagy teát fogyasztani. Így az energiájuk is megmarad a nap folyamán, és nem terhelik le az emésztőrendszerüket sem estére. Az alvás minősége is jobb lesz, nem is beszélve a leadott kilókról. Aztán itt van egy másik böjtfaj, a 16-8. Talán ez a legnépszerűbb típusa az időszakos böjtnek, és ez még mindig nem a fekete öves kategória. Viszont itt is garantált, hogy 1-2 kilót ledobunk. Ebben az esetben 16 órát böjtölünk, és 8-at töltünk evéssel, persze nem folyamatos evéssel. A többség a déltől este 8-ig tartó időintervallumot célozza meg, így elkerülhető a korgó gyomorral való lefekvés is. Aki viszont hajnalban kell, és szüksége van energiára, már a reggeli órákban is, nyithat az étkezési ablakán korábban is. Értelemszerűen az első étkezéstől indul a 8 óra. Ilyenkor egy főétkezés kimarad, tehát garantált a kalória deficit. Természetesen a 8 órában ugyanúgy érdemes odafigyelni az ételek minőségére, mennyiségére, hiszen csak akkor lesz hatásos ez a módszer. És akkor jöjjön az 5-2, nehezedik a pálya. Ez a típus már több önfegyelmet és akaratot igényel. A lényeg, hogy heti kétszer, tehát nem egymás követő napokon, heti kétszer napi 500 kalóriát ehetünk, a többi napon viszont a megszokott, normális módon étkezhetünk. Sokan azért tartanak ettől a böjttől, mert félnek, hogy a nagy megvonásnak ára van, viszont tudatosan, vitamindúsan táplálkozva nem feltétlenül jönnek elő a falásrohamok. Az 500 kalóriás napokra jó alternatíva lehet a sok leves fogyasztása, hiszen ezek kalóriában szegények, viszont roppant mód táplálóak. És végül, de nem utolsó sorban itt van a One Meal a Day. Ez is olyan, mint tulajdonképpen egy csomó diéta, ami Amerikából indult el, hogy most már bejárta az egész világot. Világszerte is népszerű ez a diétás és egészségmegőrző módszer, az OMAD, vagyis egy étkezés egy napra már tényleg a haladó kategória is hatalmas önfegyelmet igényel. A jó hír viszont, mondják a szakemberek, hogy abban az egy étkezésben bármi fogyasztható. Van, aki reggel tankol be energiából, és inkább az estéket próbálja átvészelni, még mások pont fordítva gondolkodnak. Ennél a módszernél is ajánlott azért az egészséges táplálkozás, hiszen könnyű hiánybetegségen alakulhatnak ki, ha nem figyelünk oda. A legjobb, ha 80%-ban vitamindús ételeket választunk némi desszerttel az étkezés végén. Hát nem tudom ezt a böjtöt tényleg. Minden esetre sokféle van, ezek közül a legnépszerűbbeket mondtam el. Én nem vagyok ennek a híve, de hát kinek a pap, kinek a papné.

0: Minden hétköznap 10 és 14 óra között Szendi Hajni gondoskodik rólad a munkaidő alatt. Laza hangulat
1: és a legjobb zenék.
0: A legjobb zenék. Ez a Best.

Hamarosan jönnek a hírek itt a Best FM-en, de előtte még közlekedünk. A debreceni út bevezető oldalán több helyen megsüllyedt a közműfedél, de ezt egyébként bójával jelölték, ugyanúgy, mint a Szent István utcán a kórház előtt. A Dohány utca 3 szám előtt folytatódnak a parkoló felújítási munkák. A Vasvári Pál utcán nagyobb a torlódás, Nyíregyháza és Nagykáló között Nagyszállás Nyírjesnél sebesség és forgalomkorlátozás van érvényben. Tartanak a járda felújítási munkák a Sugár utcán, és csapadékcsatorna képítése zajlik útszűkület sebességkorlátozás mellett. A fiútak mellett még mindig patkarendezési, árok-tisztítási munkákat végeznek a szakemberek. Ezeken a helyeken fontos, hogy megfelelő, kellő oldaltávolságot tartsunk. További közlekedési információk a www.bestfmnyiregyhaza.hu-n, illetve most a hírekben.

0: reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
2: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Valanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Alkalmasak fürdőzésre a szabadvízi strandok. Jogázásra hívják a nyíregyháziakat, és óvi kosárkupa az arénában. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. És a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább 4-szer vizsgálják a vízminőséget.
4: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e tenyezésre utaló jeleket. Az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban 2 baktérium mennyiséget vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
3: A kormányhivatal tájékoztatása szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 12 kijelölt természetes fürdőhely várja a fürdőzni vágyókat. Ezek mindegyike, köztük a nyíregyházi tófürdő vagy a tiszamenti szabadstrandok is alkalmasak strandolásra. Jógázásra hívják a nyíregyháziakat a Nemzetközi Jóga Nap alkalmából. Péntek késő délután a Continental Arena ad otthont a programnak. A szervezők közölték, a köszöntők után vezetett jógagyakorlást tartanak a hivatalos közös jóga protokoll szerint. A nyíregyházi rendezvény díszvendége az Indiai Köztársaság magyarországi nagykövete lesz. A rendezvény minden érdeklődő számára ingyenes. A szervezők kérik, hogy akinek van, vigye magával saját jóga szőnyegét. Óvi kosárkupát rendeztek Nyíregyházán. Csaknem 200 gyerek lépett pályára a Continental Arénában. A 6. alkalommal megrendezett esemény célja ezúttal is a mozgás népszerűsítése volt, írja a város honlapja. A város óvodáiból örömmel jöttek a gyerekek, a szervezők pedig abban bíznak, hogy a sok fiatal a jövőben is rendszeresen sportol majd. Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, esetleg zivatar. Pénteken napos idő várható. Ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet a hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Friss hírek, információk, 2 órakor jönnek, majd újra kellemes szép napot kívánok. Én Szendi Hajné vagyok, és hamarosan Pallagi Alexandra dietetikussal arról fogunk majd beszélgetni, hogy mikor mit vacsorázzunk, és persze elkérdezek a mennyiségre is, ami attól is függ, hogy valaki 5-ször vagy csak 3-szor eszik egy nap.

Ha valakitől megkérdezzék, hogy a macska vagy a kutya az, amelyik ragaszkodóbb, akkor nyilvánvalóan azt szokták mondani, hogy hát igen, a kutya az jobban szereti a gazdáját, mint egy macska, mert hogy a macska az olyan függetlenebb és sorolhatnán, de most bebizonyították, hogy ez nem így van. A házi kedvencek közül a macskákat ugye gyakran éri a vád, hogy csak érdekből ragaszkodnak a gazdájukhoz szemben a kutyával, de a kaliforniai kutatók most tudományosan is bebizonyították, hogy mindez nem így van, és a macskák érzékletes érzéketlenségét hangoztató vádak teljesen alaptalanok. Aki szereti az állatokat és történetesen a macskát, az tart házi kedvencet, és tudja, hogy a macskák ugyanolyan szerető lények, mint a kutyák, és az utóbbiakhoz hasonlóan ők is képesek nagyon sok szeretetet adni, valamint erősen ragaszkodnak a gazdihoz. Az etológusok kutyákkal már többször végeztek úgynevezett szeretett kísérleteket, ám a macskákkal ki tudja miért csak most először. A kísérletet és annak eredményeit publikálták is, egy dokumentumfilm sorozatban is bemutatták. Az izgalmas kísérletben 10 macska és 10 kutya vett részt. Dr. Paul Zeck idegtudós, a Kaliforniai Állambeli Egyetem professzora több alkalommal is vért vett az állatoktól, mielőtt és miután. Játszottak a gazdijukkal, majd megvizsgálta az oxitocin szintjüket. Az oxitocin 1 a hipotalamusz neuronjaiban termelődő és az agyalapi mirigy hátulsó lebenyében raktározódó hormon, ami inger hatására felszabadul és eljut a különböző szervekhez, amelyek működésére hatást gyakorol. Az egyik inger, amelyre az oxitocin felszabadul, az a szeretet, illetve a gondoskodás. Amikor valakit szeretünk, vagy valakiről gondoskodunk, oxitocin szabadul fel a szervezetben. Az emlősök az oxitocin felszabadításával létesítenek érzelmi kötődést is az utódaikkal. A kutatás vezetője azt mondta, hogy az emberi szervezet is oxitocin termel akkor, amikor valami pozitív élményben van részünk, és a felszabaduló oxitocin mennyisége attól függ, hogy mennyire erős az az érzelmi szituáció, amikor ez a pozitív kölcsönhatás keletkezik. Így például, amikor egy számunkra idegennel kerülünk kellemes kölcsönhatásba, 15-25% oxitocin termelünk, ha egy ismerőssel, akkor 25-50%-ot, ha pedig nagyon szeretünk valakit, mint például a gyermekünket, a párunkat, akkor 50 vagy még ennél is nagyobb százalékban. A kísérletben a kutyák 57,2 szeretett hormont produkáltak, amit a professzor nagyon meglepőnek talált, mivel egy másik faj váltotta ezt ki náluk. A kísérletbe bevont macskák mindegyike produkált oxitocint, az állatok fele valamennyit, a másik fele pedig átlagosan 12%-ot. De ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a macska nem szereti és érzelmileg megkötődne a gazdájához. A macskák evolúciós okokból kevésbé szociálisak, mint a falka állatősökkel rendelkező kutyánk, és velük szemben nagyok a terület igényeik is. A kísérletet Zeck professzor laboratóriumban végezte el, ami a macskák számára steril és idegen helynek számított, és ez számukra sokkal stresszesebb helyzetet jelentett, mint a velük szemben jóval kevésbé territoriális kutyák számára. Meglepődtek egyébként azon, hogy a laboratóriumi körülmények között egyáltalán az oxitocin termelés megtörtént a macskáknál, és most bebizonyították, hogy a cicák, tehát a macskák amúgy ugyanúgy szeretik a gazdijukat, mint a kutyák.

0: 5-6-szor együnk egy nap, reggeli, 10 órai ebéd, uzsona, vacsora, késői vacsora, ugye ez lenne az ideális, Pallagi Alexandra dietetikussal a nagyobb és a kisebb étkezéseken már végigmentünk, kivételt képez a vacsora, tehát most ez következik. Szia, Szandi!
1: Szia, Hajni! Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat!
0: Na hát, milyen az ideális vacsora, és milyen az ideális nyári vacsora?
1: Hát alapvetően lehet a vacsora hideg, meleg étkezés is, hideg étkezés esetén a reggelihez hasonló lesz a felépítés. Meleg étkezésnél abban az esetben, hogyha 5 alkalommal leszünk egy nap, akkor az ebéd mennyiségének nagyjából a felével kell kalkulálnunk. Hogyha 3-szor eszünk egy nap, akkor az ebéd mennyiségével megegyező mennyiség is elfogyasztható. Itt amúgy kiegészíteném, hogy ténylegesen amúgy a 3 étkezést is lehet jól csinálni. Előfordul, hogy valaki nagyon-nagyon nem tud ötször enni, és mondjuk egyszer eszik egy nap, akkor nagyon boldogok vagyunk, hogyha 3 étkezést elérjük, és azt is fel lehet építeni kiegyensúlyozottan, és ebben az esetben a vacsora lehet nagyobb mennyiség. Főleg egyébként egy egész évben, de nyilván főleg nyáron kívánjuk is a könnyebb ételeket. Próbáljunk meg nem megfeledkezni a tányérmódszerről, itt sem kerüljön a tányérunkra fehérje, szénhidrát, zöldség is. Használjuk ki a nyárat a lehetőségeket, készítsünk izgalmas salátákat, lecsót, főzelékeket, és ezáltal is színesíthetjük a zöldségbevitelünket is, illetve ugye a napi étkezéseinket.
0: Vannak tiltólistás ételek, amitől így a hajadék ne kell, hogyha valaki azt vacsorázza?
1: Igen, igazából nem is azt mondanám, hogy tiltólistás ételek vannak, de hogy javasoltak inkább a könnyen emészthető ételek, és próbáljuk elkerülni a nehezen emészthető zsíros ételeket, mint a bőzsírban sültek, pörköltek, zsíros frissen sültek, erősen fűszeres ételek, arra nagyon puszasztó száraz süvelyesek, mert egy csülkös vakfőzelék után nem lesz annyira pihentető az alvás is, hanem megfelelően pihenjük ki magunkat, következő nap annak meg lesz a bőtje.
0: Mennyit tegyünk vacsorára? Itt is a marék szabály az érvényes?
1: Hát igen, itt tényleg attól függ, hogy ugye hogyan osztik meg a napi étkezésünk, hogyha ötször eszünk, akkor lehet az ebéd mennyiségének a felével kalkulálni nagyjából, tehát és akkor mindent ugye lefelezhetünk. Hogyha egy főzelékről van szó, mondjuk egy több főzelék, abból megehetünk egy teljes adagot, de már nem kell annyi mindennel kiegészíteni, mint ahogy az ebédnél kéne. Saláta önmagában azért nem annyira ideális, tehát itt arra szeretnék hegyni a figyelmet, hogy ne essünk abba a hibába, hogy csak salátát eszünk, együnk mellé egy kis, nem tudom, egy szelet kis kenyeret, vagy tegyünk rá kruton, mert hogyha csak a salátát esszük meg, akkor nagy eséllyel fogunk még utána nasikat kívánni, és a végén több energiát viszünk be, mint amennyit terveztünk, hiszen nem véletlenül eszünk ugye salátát vacsorára, tehát ugye erre próbáljunk figyelni, hogy minden tartalmazom, és hogyha többször eszünk, akkor kevesebb legyen, mint az ebéd, tehát ne egy ilyen nagyon tartalmas vacsora, de hogyha csak 3-szor eszünk, akkor lehet nagyobb mennyiség.
0: Mostanában sokat hallunk arról, hogy időszakos böjtöljünk, tehát mondjuk 3 óra után már ne együnk, másnap reggel 7-8 óráig. Van, aki azt mondja, és talán ez a régebbi bevált mondás, hogy 6 után már ne vacsorázzunk.

0: Addig húzza, amíg aztán olyan dolgokat eszik, amit nem feltétlenül kellett volna. Egy kis csoki, egy aha. kis keksz, akkor utána a keksz után még egy kis csip, és a végén sokkal több kalóriát viszünk be, mint amennyit bevittünk volna, hogyha van egy plusz kis étkezés, mondjuk 8 órakor, hogyha tényleg ilyen nagyon sokáig vagyunk fent.
1: Na, hát legközelebb kimegyünk a strandra. Köszönöm szépen, Szandi.
0: Én is köszönöm.

Utálatos dolog az, amikor az ember főz, és akkor a lábas alján leég a kaja. Hát kérem szépen, ezt kisúrolni nem egyszerű történet, ráadásul még szaga is van. Én a nagymamámtól tanultam azt, hogy ha így leég, akkor egy kis vizet kell fölrakni a tűzhelyre, és abban el kell kezdeni ezt főzögetni, hogy valamennyire a leégett kaja kijöjjön. Minden esetre nincs szükség arra, hogy az ember maró vegyszerrel támadja a rozsdamentes edényt, csak azért, mert leégette a kaját. Állítólag, hogyha összekeverünk citromot, vizet, sót és mosószódát, akkor mindenféleképpen jót teszünk az edénynek és magunknak is. Nyomjuk ki egy egész citromlevét és öntsük a lábasba. Aztán tegyünk hozzá egy deci vizet és egy evőkanál sót, amit elkeverünk. Ezután karikázzunk fel másik két citromot és fektessük a szeleteket az edény aljára. Az a jó, hogyha a lábas égett felületét egészben elfedik a karikák, ezért, hogyha az edény nagyobb valamivel, több citromra, ső vízre és több citromkarikára is szükségünk lehet. A citrusos keverék helyezzük a tűzhelyre, és lassú tűzön kezdjük el melegíteni. A hő hatására a citrom ereje működésbe lép, a folyadék pedig feláztatja az égett réteget. Fontos, hogy a láng ne legyen erős, mert a kevés folyadék hamar felforr, elpárolog, és ezt nem vesszük észre, akkor még a száraz felületre még jobban ráég az amúgy is odaégett étel. Amikor a mix felforrt, húzzuk félre, és hagyjuk, hogy langyosra hűljön. Amikor kihűlt, zúdítsuk ki a lábas tartalmát. És ekkor jöhet a mosószóda. Szórjuk be a felületet, és hagyjuk, hogy a szóda ereje feloldja a szennyeződést. Az alaposan fellazított égett réteget egy egyszerű mosogatószivacsos mosással eltávolíthatjuk. Ha ez mégsem sikerül elsőre, ismételjük meg a műveletet.

pillanatokon belül jönnek a hírek itt a Best FM-en, de előtte még egy-két program. A sóstói fittesték egész nyáron át várja az érdeklődőket. Gerinctorna a természet lágy ölén. Erősít, feltölt és kikapcsol. Ingyenes az esemény. A sóstói tó és a sóstói piac között a fák ölelésébe várják a mozogni vágyókat. Minden héten hétfőn 18 órától. A foglalkozásokat képzett gyógytornászok vezetik. Egyébként fotók is készülhetnek, amelyekre természetesen valaki elmegy tornázni, akkor hát ehhez hozzá is kell járulnia. Sokan várják és érkezik a Múzeumok Éjszakája. Június 20-án a Kálai gyűjteményben a történelem megelevenedik. Lesz páncélos titánok párbaj bemutató, sárkánylányok, lovagi arzenál, vitézek gardrobja, kuglikupa, ífeszítők próbája, Bajvilvó krónikája és kézműves műhely. És indul a Zene Sóston, Redesú jubilál a programsorozat, hiszen június 20-ától augusztus végéig tart a sorozat, amely idén már a 10. évadot jelenti. A sóstói piacon megrendezett ingyenes koncertsorozat változatos zenei kínálattal és gyermekprogramokkal várja látogatókat. Az Élő Zeneművészeti Egyesület a szervező, és hát tulajdonképpen akusztikus koncertekkel indul majd el a szezon június 20-án. A programokhoz jó szórakozást kívánok, most jönnek a hírek, aztán Dékán Pisti, én pedig holnap újra. Az elmúlt 4 órában Szendi Hajnit hallotta a Best FM-en.

0: szemben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhetők. Valanszingatlan.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Mesekönyvet kaptak a beteg gyerekek, sikeres vizsgát tettek az aisok, és a sportszerűséget is díjazták. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra, és a déli órákban kerüljük a tűzőnapot. Mesekönyveivel érkezett a Nyíregyházi Kórház gyermek fülorgégészeti osztályára Béres Tamás író. Az ünnepélyes átadásra nem csak a bentfekvő, frissen operált kisbetegeket várták, hanem a dolgozó gyermekeit is. A nyíregyházi írót a felajánlásról kérdeztük.
4: Remélem azt, hogy egy kicsit az olvasással el tudom terelni, vagy el tudjuk terelni egy kicsit a figyelmüket a betegségről. Hozzá segít ahhoz, hogy izgalmas történeteket olvassanak, játszanak egy kicsit, beszélgessenek is a szülőkkel, talán esetleg Igris nagyi kéréséhez megfelelően kicsit letegyék a kütyüt, a tabletet, és a klasszikus mese erejével közel tudjunk hozzájuk kerülni.
3: Sikeres vizsgát tettek a diákok. Lezárult az általános ápolók szakmai vizsgája a Zay Anna Technikum és Kollégiumban. A napokban 32 fő szerzett technikusi oklevelet valós kórházi környezetben, betegágy melletti gyakorlati feladatok teljesítésével. Így a közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A sportszerűséget is jutalmazták. A 2025-2026-os szezon díjátadó ünnepségén a dobogósok mellett a bajnokságok legsportszerűbb egyesületeit is díjazta a Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága. A vármegyei első és másodosztályban a felnőtt és U19-es csapatokat együttesen értékelve a legsportszerűbb csapat díjat az az egyesület kapta, amelyik a legkevesebb büntetőpontot gyűjtötte össze a szezon folyamán, közölte az igazgatóság. Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, esetleg zivatar. Pénteken napos idő várható. Ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet a hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Csütörtök délután is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Deken István vagyok. Van előttünk 4 óra, ki fogjuk használni, már is nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Közben pedig pörögnek a dalok, már is jön a Hooligans, az eljátszó gyémánt előtt. Az óra első, majd a Madison Avenue-tól.

Ez a 90-es évek közepe, legalábbis az Ace of Base ide vitt minket kicsit virtuálisan a Life is a Flower után, majd Endane klub sikerével folytatjuk. Nagyjából 15 évvel később ez lesz a Beautiful Things. Hallgatjuk mindjárt ezt a klub sikert, előtte megnézzük, mi vár ránk a délutánban. Napsütés, és még egy kis napsütés, gyönyörű idő, 30 fok, északnyugati a szél. Mi más lehetne egy igazán koranyárias napon? Gyönyörű idő, tényleg érdemes kihasználni a délután egy kis fagyízásra. Én tuti elviszem a srácokat, amikor odaérek, bár akkor már 6 óra lesz, nem mindegy. A folytatásban egyébként tovább emelkedik a hőmérséklet, a szombatban 34, a vasárnapban 35 fokot remélhetünk, illetve akkor már majd érkezik egy hidegfront záporokkal, zivatarokkal, legalábbis az ország nyugati részére úgy néz ki, hogy ez várható. Hát majd látjuk, frissítgetjük adatainkat, egyelőre úgy néz ki, hogy jól alakul a hétvége, legalábbis a szombat útira. Most pedig folytatjuk dalokkal az Endane-nel, Tarjány Tamással, most így a jó, tőle ez pörög, aztán itt lesz majd az Easy.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

A Honeybees dala vételed után foglalkozunk a Vikárral, ugyanis itt egy kis beiratkozási lehetőség egészen. Pontosan meghallgatásokra várják az érdeklődő diákokat, szüleiket, ma és holnap mindenki menjen el, aki érdeklődik, és hát így lehet majd lényegében bejutni a 2026-2027-es tanévre. Minden kiegészítést megtalál most is a Best FM oldalán. És akkor megyünk tovább Artful Dodgerrel, a Rewind hozza majd a lendületes perceket. Itt egyébként Craig David is itt van, mármint a dalban, aztán Eminemmel is a Lose Yourself-el folytatjuk, hogy legyenek is hadonászás, mutogatás is.

közjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Look. If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment.

Nyári Zápor, Magdétól, Lotfi Begitől, itt a legnagyobbak között néhány programot hoztam, melyre mindenképpen érdemes figyelni. A Zene a Sóston már 10. évadát kezdi, mint ahogy már megszokhatták, megszokhattuk szerdán és szombat délutánonként. Vannak itt zenés programok is, persze most már a srácoknak is a bejáratott vasárnapi programok is elérhetőek. Csak néhány fellépő: Tibi a Hegyről, Kelet Brass Band, Rockhajó, Szüret utca, Duck Rock, Fully Band, és tényleg sorolhatnám még a srácoknak egyébként, Gyere csak zenekar, Gilingalang és a Vidám Manók is elérhetővé válnak. A nyíregyháza.hu-n már megtalálja a programot, az ütemtervet, érdemes naptárt elővenni, beírni, tájékozódni tovább. Aztán még egy gondolat, egészségünk a fókuszban a nemzetközi jóga napon, mely majd pénteket 17 óra 30-kor kezdődik a Continental Arénában. Tegnap már beszélgettünk arról, hogy a jóga az nagyon fontos testgyakorlási lehetőséget ad, hogy a fizikai testünket és a lelkünket közös hullámhosszra pendítsük, ezért is érdemes ide fókuszálni, ahogy mondtam, péntek 17 óra Continental Aréna, kint a hír, a program a Best FM oldalán. Itt a Take the Dala, Relight My Fire, aztán a Stupid Disco is, itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek mindjárt Anditól itt a Best FM-en, én meg előkészítettem a játékot. Lassan-lassan megtudjuk, hogy mi a kérdés. Ne feledje ma is, Facebook oldalunkat kell keresse, Best FM Nyíregyháza, itt kell hozzá is szólni. Aztán nyerjen a legszerencsésebb.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Valanszingatlan.hu.
3: Június 19-én nagyszabású koncert érkezik Bakta Lóránt házára. Szombaton este 8 órától Rózsa Magdi lép színpadra a főtéren. Jól ismert slágerek, különleges hangulat és egy felejthetetlen este vár mindenki. A belépés ingyenes. Találkozzunk június 19-én Bakta Lóránt házán Rózsa Magdi koncertjén. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alaptámogatásával valósult meg.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád. Gyors támogatást kapnak a károsult gazdák, és távozók a Sparinál. Kovács Rádai Andrea vagyok. Ne dobd ki az iskolatáskád. Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Idén is gyűjtőakcióval szeretne hozzájárulni a fenntartható iskolakezdéshez. A kezdeményezés során olyan iskolakezdéssel kapcsolatos használt, de még szép állapotú, újszerű tárgyakat várnak, mint például iskolatáskák, toltartók, tornazsákok, írószerek, felesleges füzetek, mappák, amelyeket még jó szívvel tovább tudnak adni az arra rászorulóknak. Az iskolakezdéshez szükséges adományokat július 1-e és augusztus 21-e között a nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni. További részletek az EAK honlapján. Segítség a pusztító időjárás után. Gyors támogatást ígért a gazdáknak az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán írt arról, hogy zajlik a vasárnapi viharkárok felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy mielőbb hatékonyan rendezzék a helyzetet. A tárcavezető kitért rá, hogy a hétvégi heves szél és jégeső országszerte nagy károkat okozott a szőlőültetvényekben és a gyümölcsösökben. Idén is meghirdette a nyíregyházi önkormányzat és a nyíregyházi idősügyi tanács a Meséld el nekem élettörténetek Nyíregyházán című pályázatát. A felhívás célja, hogy a nyugdíjas korúak megosszák érdekes eseményeiket, történeteiket, személyes emlékeiket. Ezúttal is olyan történeteket várnak, amelyek kapcsolódnak a pályázó életéhez és Nyíregyházához is. A pályaművek terjedelme maximum 10 oldal lehet. A történeteket elektronikus formában október 31-ig várják. Távozik a csapatkapitány. A Nyíregyháza Spartakusz labdarúgó csapata közölte, Nagy Dominik nyáron lejáró szerződését a felek nem hosszabbítják meg. A 10-szeres magyar válogatott játékos 2023-ban érkezett a nyírségi együtteshez. Összesen 76 tétmérkőzésen lépett pályára a piroskékeknél. 15 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott. Távozik a klubtól Kovács Réti Márk is. A 25 éves támadó a Vasasban folytatja pályafutását, írja a Város honlapja. Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, esetleg zivatar. Pénteken napos idő várható. Ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet a hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

4 perccel járunk 3 óra után, elindult ma is a Pizza Mafia játéka itt a Best FM-en, melynek eredménye kint, majd a 4 óra hírek előtt egy valaki hazaviheti a szuper pizza menüt. Egészen pontosan majd holnaptól, ma még megnyerni kell. A kérdést megtalálja már Facebook oldalunkon, Best FM-nyire egy

Good Luck, Bassman Jax dalát hallgattuk itt a legnagyobbak között, ez a Best FM. Határidőkre figyelünk ebben az órában. Hogyan vagyunk ezekkel, az adóügyekkel, esetlegesen fizetni valókkal, számlákkal, és persze hát minden is számításba kerül, névnapok, születésnapok, akármi is a határidő, melyet figyel. Érdekel, hogy sikerül-e betartani, bevallom őszintén, én egyáltalán nem vagyok ilyen naptár lapozgatós, az inkább a feleségem, de majd erről beszélünk, most pedig énekel Nagy Bogi, ez már a Maradok.

0: Ez a Best FM.
1: A város hangja.
2: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

A Fehér Rózsa Curtis-től hozta a Lira perceit, és a folytatásban majd a Bradley's jön, a The Corrs dalát hallgatjuk mindjárt, előtte nézzük a játékot, mely a Pizza Mafia jó voltában ma is elindulhatott egészen 4 óráig, várom hozzászólásait, a témánkat megtalálja a Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, határidők betartása, hogy sikerül ez, mennyire tudja ezt követni, ahogy én említettem, én egyáltalán nem vagyok ilyen, nekem a feleségem szokott mindig szólni, hogy ugye azért nem felejtetted el, vagy a másik, hogy a könyvelőm szól, és hát én valahogy így evickélek, egyáltalán nem vagyok egy naptárlapozgató, pedig sokszor jól jönne. Na nézzük, hogy ki hogy vélekedik ennek kapcsán. Itt van Veronika üzenete, ő volt a leggyorsabb, azt írja, teljesen betartom a határidőket, nem szeretek kiisni, még időpontról sem. Hát nagy like ide. Mindig Tibor üzenete, már még mindig betartja, maximálisan mindig, sose kések. Ágnes üzenete, mindig betartom, de amit lehet az utolsó pillanatra hagyok. Na én ezzel nem így vagyok. Általában érem rám szólnak a határidő miatt, ahogy említettem feleségem, de én nem szeretem tolni a feladat listát. Legyünk rajta túl, pipa is lőhet a pihenés. Én ilyen vagyok. Tünde pedig azt írja, hogy szabálykövető. Hát ez is egy jó tulajdonság. Várom még az ön gondolatát is. A játékunk kapcsán keresse Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán a képet, a kérdést. Ott kell hozzászólni, én pedig regisztrálom a játékba. Aztán nyerjen a szerencsésebb a Pizza Mafia játékában. Közben jön a The Corrs, a Bradley's, meg az Ors is. Ez az átirat Dr. Véressel és Király Viktorral mindjárt.

A Death of Thrones is itt velünk a legnagyobbak között, aztán majd fiesztázunk, illetve hát jön egy jó kis nyári dal. A címe is ez, jött veled a nyár. Előtte nézzük itt a naptár lapozgatós játékunkat, mert Facebook oldalunkon ma is megtalál, és ne feledje, ha ott hozzászól a kérdéshez, illetve válaszol a kérdésre, akkor én tudom regisztrálni a játékba. Így majd sorsolás útján az ön neve is kikerülhet virtuális kalapunkból, így nyerheti meg a Pizza Mafia ajándékát, a Super Pizza menüt. A Gusztóval és a Bolognese pizzával, mely akár holnap már át is vehető. Szóval mennyire tartjuk be a határidőket? Itt tettem fel a kérdést, és nézzük a hozzászólásokat. Mindent naptárban jegyzek fel, adónév, napszöli, napfodrász, körmös, stb. Inkább előbb, mint később adóügyekben. Névnap, szülinap, 8 nap még belefér. Ildikó üzenetét olvastam. Ez egy igazi mindenre kiterjedő üzenet. Minden nap nézem a határidő naplómat, az elvégzett teendőket pedig kipipálom. Azt a mindenit. Általában ez egy másik üzenet, egy másik Jolántól. Köszönöm szépen mindenki hozzászólását. Regisztráltam mindenkit, jöjjenek a dalok. Méghozzá most a Fiesta, aztán Booty Love-val a Boogie Tonight, hogy jöjjenek a lendületes percek is itt a melóhoz.

a The Beavers. Előszerakjuk ezt a mai játékot is önnek közösen, és a határidőkre élesztük ki a mai kérdést. Arra vagyok kíváncsi, mennyire tudja betartani a határidőt, vagy mennyire sikerül ez betartani, mennyire használjuk a naptárt. Így várom üzeneteit ebben az órában. Van még nagyjából 20 percünk, hogy megfogalmazza ön is gondolatát, ezzel pedig esélyt kovácsoljon a pizza nyerésére. Ugyanis, hogy hozzászól, én regisztrálni tudom a játékba, aztán majd innen sorsolás útján egy valaki hazaviheti holnaptól a Pizza Mafia ajándékát, a szuper pizza menüt, benne a gusztó és a bolognese pizzákkal. Hát ez nagyjából itt még 20 percig, aztán megtudjuk, hogy ki nyert. Az üzenetek pedig záporoznak, Facebook oldalunk tel is tele van vele, a kép alatt megtalálja, és akár ön is hozzászólhat, ahogy már említettem, így lehet pizzákat nyerni. Itt egy újabb üzenet Erikától. Igyekszem minden időpontot tartani, nem szoktam késni, csak külső okok miatt. Minden határidőt betartok, nem szeretek késni, inkább korábban, mint később, ez pedig már Rita gondolata. Aztán Andrea, mindig betartom, ez nagyon kategórikus, pedig azért sok minden közben szólhat szerintem. Naptárba beírva, telefon emlékeztető tutira megyünk, ezt már Ildikó írta, ebből azt hámozom ki, hogy előfordult már, de igyekszik Ildikó is betartani a határidőket. Mindig betartom, naptárba írom, ez Edith üzenete, próbálok figyelni rá, igaz, nem mindig tökéletes a megvalósítása. Gábor üzenetét olvashattam. Szóval általában igyekszünk betartani a szabályokat, a határidőket, de néha azért kicsúszunk, ezért minden lehetőséget megfogunk arra, hogy ez ne történjen meg. Ez így az üzenetek eszenciája. Persze van még idő, sőt várom még üzeneteit is. Közben hozom a dalokat, itt van Alex Gaudino és a Crystal Waters sikere. Ez a Destination Scalabria, jönnek a lendületes percek. Hozzám tartozó, lesz pedig az átirat Dr. Véressel, Verép Tomival.

0: szokás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Egy igazán remek dal, egy igazán jó átira Dr. Véressel, Velép Tomival, a hozzám tartozó Delhusza Johnny dala, és egy kicsit újabb, modernebb köntösben azt gondolom mindenkihez is odaért. Itt a Best FM-en hallotta, a játékunkat pedig ma is megtalálja a Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, itt csatlakozhat a Pizza Mafia játékához, itt lehet megnyerni a szuper pizza menüt. A határidőkről, határidő betartásról, naptárokról beszélgetünk, kinek hogy sikerül ez. Általában azért látnunk kell, hogy kellemetlen, amikor elcsúszunk, megcsúszunk valami oknál fogva, és csak későn tudunk reagálni. Ez mindenképpen kellemetlen, akár születésnap vagy névnap esetében, baráti felkérés kapcsán, vagy esetlegesen az adóügyeknél is. Úgyhogy érdemes azért ezeket a sorokat végigolvasni, megtalálja a Best FM Nyíregyháza. Van még 10 percünk, használjuk ki, addig itt van Topazdala hozva újra a taposás perceit, ez a New Millennium.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez már a záróakkord, mindjárt 4 óra, amikor is a közlekedés figyelmünk fókuszában, akkor is számítok majd figyelmére, hozzászólásaira, pontosabban üzeneteire, de azt majd SMS Viber vonalunkra 30 333 103.9. Ma is érdemes ezt szem előtt tartani, pörgetni, írogatni, és már is nézzük, hogy ki nyert a Pizza Mafia játékában. Azt a kérdést tettem fel, hogy hogyan állunk a naptárral, hogyan állunk a határidők betartásával. Említettem, hogy egyáltalán nem megy ez nekem, engem általában figyelmeztet feleségem az ilyen jellegű dolgokra, és nagyjából ezzel eltérően kaptam az üzeneteket. Mindenki tudja, hogy mikor, hova kell odaérni, mert a naptár segít, a telefon segít. Ha ezt jól használjuk, jól kezeljük, szerintem nekem itt van a problémám. Na nézzük a nyertes üzenetet. A naptáram tele van bekarikázásokkal, az a születésnap, aláhúzásokkal, azok a névnapok, és a fontos események pontosan beírva, késés a halálom, utálok késni. És folytatódik az üzenet, na de a mondás is tartja, ha nincs eszed, legyen not eszed. Ez a nyertes üzenet. Kaptam ezt Juliannától, jó étvágyat kívánok, öné a szuper pizza menü, gratulálok. Köszönöm mindenkinek a hozzászólását. Holnap pénteken újraindítjuk még a hétre a Pizza Mafiás játékot, és remélem, hogy akkor is együtt beszélhetjük meg majd a témát. Most pedig jönnek a friss hírek, aztán pedig közlekedünk.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Balancingatlan.hu.
3: Amikor egy dal többet jelent egy dallamnál. Június 19-én a Tokaj Fesztiválkatlanban Dés László különleges koncertjén felcsendülnek a legismertebb musical dalok és slágerek. Köztük a Nagy utazás, az Olyan szépek voltunk és a Legyen úgy. Sztár vendégek Básti Júli, Fűranikó, Gubik Petra, Mácsai Pál és Nagy Ervin. Dés László, Mi vagyunk a Grund, egy felejthetetlen nyári estén. Június 19-e, Tokaj Fesztiválkatlan.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Alkalmasak fürdőzésre a szabadvízi strandok. Jogázásra hívják a nyíregyháziakat, és óvi kosárkupa az arénában. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. És a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább 4-szer vizsgálják a vízminőséget.
5: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e tenyezésre utaló jeleket. Az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban 2 baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
4: A kormányhivatal tájékoztatása szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 12 kijelölt természetes fürdőhely várja a fürdőzni vágyókat. Ezek mindegyike, köztük a nyíregyházi tófürdő vagy a tiszamenti szabadstrandok is alkalmasak strandolásra. Jógázásra hívják a nyíregyháziakat a Nemzetközi Jóga Nap alkalmából. Péntek késő délután a Continental Arena ad otthont a programnak. A szervezők közölték, a köszöntők után vezetett jógagyakorlást tartanak a hivatalos közös jóga protokoll szerint. A nyíregyházi rendezvény díszvendége az Indiai Köztársaság magyarországi nagykövete lesz. A rendezvény minden érdeklődő számára ingyenes. A szervezők kérik, hogy akinek van, vigye magával saját jóga szőnyegét. Óvi kosárkupát rendeztek Nyíregyházán. Csaknem 200 gyerek lépett pályára a Continental Arénában. A 6. alkalommal megrendezett esemény célja ezúttal is a mozgás népszerűsítése volt, írja a város honlapja. A város óvodáiból örömmel jöttek a gyerekek, a szervezők pedig abban bíznak, hogy a sok fiatal a jövőben is rendszeresen sportol majd. Pénteken napos idő várható. Ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet a hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg. Szombaton forró, napos idő várható. Egy-egy zápor zivatar csupán északon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk 4 óra után, most már a közlekedési infókat várom. 30-33-33-109. Itt osztjuk meg egymással a legfontosabb gondolatokat, melyeket majd összesítek és megbeszéljük 3/4-5 magasságában. Addig megjöjjenek a dalok, egészen pontosan most Madonna és Justin Timberlake.

Szabi Szabi énekelt, pörgette a nyelvét, nincs nő, nincs írás. Ez is egy átirat, ha jól tudom, Bob Merlinek volt a No Woman, No Cry dala, mert ő egy kicsit újra gondolt, és egyébként a Bob Merlis is átirat már. Nonával folytatjuk a Lonely azonnal, meg Dash levelébe is belelapozhatunk, előtte nézzük, hogy mivel találkozik az utakon. Ne feledje, hogy tart az országos, illetve európai szintű közlekedésbiztonsági kampány következő szeletkéje, a bódultság, az ittasság kiszűrése a cél, egészen vasárnapig bármikor is szondáztathatják. Aztán néhány nap múlva egészen pontosan jövő héten megváltozik a buszmenetrend, méghozzá ugye az iskola szezon végével. Itt is egy áthangolás kezdődik, mely majd a sóstói eljutásunkat könnyíti olyannyira, hogy a 8-as hétköznaponként 20 percenként jár, a hétvégében egyébként ez 25 perc lesz, és még itt lesz a 8E, ugye a gyors járat is. Szóval érdemes figyelni a volán megváltozott menetrendjét, ma jövő héten ezzel találkozhatunk már. Országzászlótér itt is munkálat, méghozzá a zöld területet is érintően, a gyalogos és a gépjármű forgalom is érintett. Ott egyébként, ahogy tartana a Lutherház felé, a jobbra kanyarodó sávról van szó, mely ugye ott egy zebrát is magába foglal. Itt a szélén van egy megsért közmű fedél, ezt kell javítani. Kibójázták, óvatos legyen. Észrevételeit pedig várom 30-33-33-109. Fél ötkor csak 10 perc. Erről se felejtkezzünk el Szakács Tiborral, Dr. Móri Gyulával. Milyen probléma merült fel a peptidekkel? Ide jönnek majd a kiegészítések.

nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Fradi énekelt itt a legnagyobbak között, csak 10 perc pedig a folytatásként. Szabadságtér 9 mellett felbontották a járdát, itt is figyeljen, ki van bójázva. Közműfedél, helyreállítás, Rákóczi utca, új utca kereszteződésében. Ez is mindenképpen problémás csomópont, így ennek kapcsán figyelmesen kell közlekedni, hiszen ezek a búja kerülgetések komoly közlekedési kockázatot jelentenek, pláne akkor, amikor ugye előkerülnek a mikromobilitási eszközök, a rollerek, a bringák, a motorok, egyre többet látni az utakon. Nagyon-nagyon figyeljünk egyébként. Újabb változás készülődik, úgy néz ki, hogy a rollerek kapcsán, és csak egy gondolat ide, úgy néz ki, hogy kötelező mindenkinek is, kötelező lesz a rolleren a bukós és a használata, és sebességkorlátozásokat fognak bevezetni a járdára, na meg az autóutakra is a rollerek esetében, hát majd látjuk, hogy sikerül ezt betartani. Egyelőre várom, illetve várjuk a szabályzást, illetve a végeredményt a tárgyalások kapcsán. Hát ennyit erről, csak 10 perc. A folytatásként Szakács Tiborral, Dr. Mórik Gyulával és továbbra is a peptidekkel.
1: Csak 10 perc. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, Dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10
2: perc. Tisztelt bíróság, köszöntöm az egybegyűlteket. A mai nap folyamán Dr. Mórik Gyula előterjesztésével foglalkozunk, miszerint leszerette volna védeni a peptideket. Ellenvélemény és ellenindítványképpen pedig természetesen a szakmai társaság ezt megakadályozta. A mai nap folyamán a perben ítélethirdetés várható. Köszöntöm a rádió hallgatókat. Szia Gyula!
3: Szia, szia! Most még mókás vagy, de majd meglátod, hogy kinyitottad okay.
2: Ez azért volt vicc, mert ugye a tegnapi adást a peptidekről kezdtük el, és az utolsó záró akkordban, most én csak mutattam egy olyan jellegű dolgot, hogy voltak olyanok, akik bizonyos területeket, géneket
3: fedeztek föl, amelyeknek a sérülése vagy mutációja egy adott szervezetben nagyon nagy mértékben valószínűsíti, hogy kialakul egy betefészek, kialakul egy emlő, kialakul egy prosztata vagy egy hasnyálmirigy tumorod.
2: Uh-huh. Tehát tulajdonképpen daganatos elváltozásokhoz vezet ez.
3: Így van.
2: És le akarták ezt védeni. Amerikában ebből volt egy komoly per, aminek a megállapítása az, hogy az emberi szervezetben létező dolgok nem védhetők le. Miért érdekes ez?
3: Azért, mert a peptidek, beszéltünk róla, azok az emberi szervezetben. Így van. Tehát az inzulint hoztuk föl példának. Az inzulin felfedezői, és 1920-as évekről beszélünk, az inzulin felfedezői azt mondták, hogy egy ilyen felfedezés nem lehet kisajátítani, közkincsé tették, és $1 kértek érte. Mert azt mondták, hogy ami ennyire fontos az emberiségnek, azért nem lehet pénzt kérni. Uh-huh. Na, de ma már nem itt tartunk. Lényeg, hogy az természetes DNS szekvenciákból jövő aminosavakból álló peptidépítés, ezek a kialakuló peptidanyagok, ezek nem védhetők. De a zárójelbe teszem, hogy ha módosítod, meg a hatást módosítasz, meg
2: csak hozzákeversz valamit,
3: igen, akkor már védhetővé válik. Uh-huh. Na, de mi a lényeg? Hogy ezeket az anyagokat elkezdték használni, mert ugye látod, az inzulinnál életet ment, és akkor különböző peptideket elkezdtek használni, és az egyre többet használtak, és ilyen ezek

0: Ezeket úgy hívjuk, hogy összeállító vagy magisztrális gyógyszergyártás, tehát egyre több ilyen gyár volt, amelyik jó minőségben állította elő ezeket a peptideket, és ezeket pedig az emberek elkezdték használni. Nagyon fontos, hogy orvosok írták föl, és orvosok adagolták. Csak hogy volt egy ilyen összeállító cég, ilyen magisztrális gyógyszerkészítő cég, akinek nem tartott be csomó fontos, de akkor még íratlan szabályt, és akkor onnantól kezdve ebből nagyon komoly betegségek lettek, nagyon sok ember ott a nem tiszta szerektől, azt hiszem, hogy agyhálti gyulladást kapott, de lényeg, ami lényeg, hogy erre felkapta a fejét a világ, és akkor kitalálták, hogy szabályozni fogják. Azért alapvetően az Egyesült Államokról beszélünk most. És akkor az FDA, ez a Food and Drug Administration, tehát ez a gyógyszerekkel foglalkozó központi hatóság, azt mondta, hogy jó, innentől kezdve ez nem maradt szabályozatlan, hanem meg fogjuk mondani, hogy mit tehetsz, mit nem tehetsz. És azt mondták, hogy három dolgot lehet tenni. Központilag engedélyezett hatóanyagokat lehet használni, létező engedélyezett gyógyszereket lehet használni, és egy speciális listát hoztak létre, hogy amit azon megtalálható, azon a listán használhatónak van minősítve, akkor az szintén használható. És akkor erre a listára kerültek föl tulajdonképpen a használható listára a peptidek. És nagyon sok olyan peptid van, vagy nagyon sok olyan, hát már nem is tudom minek nevezzem, mert gyógyító anyag, ami a peptidek csoportjába tartozik, amelynek aztán ugye korábban lévő gyógyszerfejlesztési folyamata megszakadt. Ez is egy nagyon fontos dolog. Ugye őrületesen drága a folyamat egy gyógyszerfejlesztés, ezt megbeszéltük, ilyen 100 millió dollárosnagyságrend.
1: De mennyit szednek be belőle?
0: Így van, de miért? Utána, mert ugye te ráköltesz 100 millió dollárt egy filléres anyagra, és utána az jó lesz, meg megcsinálod, meg mindent varázsolsz vele, és utána a gyártási költsége 1-2 cent, de te sok-sok dollárért adod el. Tehát mit jelent ez? Elképesztő profitot. Persze, előtte 100 milliót beletettél. Na most gondolj bele, hogyha más is gyártja ezt a valamit, nem tőled veszik meg, akkor más olcsóban adja, és gond van. Ezért van a szabadalmi védelem, tehát az védi ezt az egész dolgot, amit te csináltál, és annyit kérsz érte, amennyit akarsz. Lásd, mondjuk Viagra. Szívgyógyszernek indult, és aztán lett belőle egy más hatású gyógyszer, és nagyon-nagyon hosszú ideig ugye egy bizonyos gyártó gyárthatta, senki más, mert meg volt a védelme. Na, így néz ki. Igen, nem csak amikor kiderül, hogy valamit ugye pátyolgatsz, költesz rá, de kiderül, hogy nem fogod tudni védeni, akkor elengeded azt, mert nem teszel bele több pénzt. Na, és mi a lényeg? Az a lényeg, hogy a magisztrális gyártóknak ez az ominózus listája, amiről beszéltem, ugye ennek a harmadik pontja volt, hogy és a listán lévő, amit lehet csinálni listán lévő harmadik, az majd mi besoroljuk. Három kategóriába sorolták be az a különböző anyagokat, engedélyezett, tiltott, azaz nem biztonságos, és vizsgálat alatt. Na most a peptidek az engedélyezett kategóriában voltak. Mindig is ott voltak. Tehát ellenőrzött gyártás volt, felírható volt orvosok által.
1: Akkor mitől lett agyhártyagyulladása valakinek tőle?
0: Mert ott az még a szabályozás
1: előtt. Egy hívőanyag bekerült mellé?
0: Igen,
1: másik ott egy hosszanyag,
0: ezért kellett, igen, ezért kellett szabályozni, de miután ezt szabályozták, onnantól kezdve ez semmi gond nem volt. Így jutunk el 2023-ba, amikor is az egyes csoportos, népszerű, hatékony peptideket, a legjobbakat közülük, egyik napról a másikra a engedélyezett használható kategóriából nem a vizsgálat alattiba, hanem a tiltottba tették át. De még egyszer mondom, ez így, reggel még, vagy este még, teljesen mindegy. Egyik kategóriában volt, és egy néhány órában később.
1: Mi volt ennek
0: később.
1: Az oka?
0: Érdekes, mert amely peptideknek kiemelkedő volt a hatékonysága, és nem volt negatív mellékhatása, azok is oda kerültek, főleg azok kerültek.
1: Hát igen, mert nem volt különbontva.
0: Oké, okay, akkor hogy ez mit sugal neked? Mit sugal ez neked?
1: Valakinek az érdekkörét sérthette.
0: Na, kezdődik, így van, és akkor innentől kezdve ez az én véleményem, hangsúlyozom, mert ez olyan hihetetlen hatékony peptidek, amelyek, mondok egy példát, és akkor mindenki szégyelje magát. Tehát nagyon én nehéz is. Ma megoldani, nem te nem, aki ebben részt vett, nagyon ja. Nehéz ma megoldani a daganatos betegek étvágy kérdését. Elképesztő komoly probléma. nem éhesek, nem akarnak enni, stb. Stb. Stb. És akkor testsúlycsökkel és energiaszint is ez. És ez sajnálatos módon, ugye sok esetben halálhoz vezet ez a folyamat. Ezt meg lehetett állítani egy peptiddel. Elképesztő volt az éhségre gyakorolt hatása.
1: És az nem tűnt fel senkinek, hogy ilyen dolgokban megállítják ezt az egész folyamatot, és emberek halnak bele ebbe?
0: De ez feltűnt. De ezt ugye nehezen, de meg lehet oldani egy gyógyszerrel, amely múltkor éppen szörnyűködtem rajta, olyan 30-40 ezer forint. Uh-huh. És akkor persze van rá támogatás annak, akinek kell, de egy egyszerű kis peptid ezt a kérdést megoldotta, de volt ilyen regenerációt nyújtó, aztán zsírbontás, izomépítés, minden tudnak ezek a történetek. De egyetlen nulla mellékhatás volt, és egy éjszak alatt betiltották. Na, egyszerűen az FDA, tehát ennek a hatóságnak az emberei meghívtak néhány általuk kiválasztott szakembert, beszélgettek ott egy órát, és akkor azt mondták, hogy hát nincs elég adat ahhoz, hogy biztonságos lenne, és nem a keressünk adatot kategóriában, hanem a tiltott kategóriában.
1: Hát Vacsi végére lelőtték a projektet.
0: Igen, tulajdonképpen megkezdett sikeres klinikai tesztekkel rendelkező szereket is kivontak a forgalomból. Ez én véleményem, még egyszer mondom, de egy személyre szabott hatékony terápiát letöröltek a piacról. Miért? Mert az emberek egyre kevésbé vették az általánosan ható méregdrága gyógyszereket, azaz a kalapácsokat. Tehát a természetes peptid használat egy óriási veszteség volt a gyógyszergyáraknak. És ugye most új szelek fújnak, Robert Kennedy Jr., ugye,
1: az új miniszter,
0: új egészségügyi miniszter már meg is mondta, hogy ez egy illegális lépés volt az FDA részéről, tehát egy ilyen golfklub döntött azon, hogy az embereknek mit lehet, meg mit nem igazából. Tehát ez nem közvetlenül a gyógyszer-peptid verseny volt, csak gondolj bele, ha egy ilyen regeneráló peptidet adsz a betegnek, akkor nem kell, vagy nem olyan sokáig kell. Fájdalomcsillapító, izomlazító, gyulladás csökkentő, stb. Ezért a végén sok pénz hiányzik abból a kasszából, akik ezt gyártják. Tehát a túl jól dolgozó peptidek miatt hiányzik a pénz más gyógyszerek eladásából. Ez az igazság, én nem tudom, de ez egy logikusnak tűnő történet. Tehát, és akkor zárjuk ma azzal, és megyünk holnap tovább, hogy gonoszok ezek a gyógyszercégek? Kíváncsi vagyok a véleményedre.
1: Én nem nyilatkozhatom.
0: Igen, na most nem azok, képzeld el, én nyilatkozom. Tehát kicsit úgy tűnik ez, mintha egy ilyen hatalmas baj lenne, és ezek gonoszok, és, de ezek nem azok, ezek csak profit optimalizáló gépezetek, amelyek...
1: Ami különben megérthető, Gyula.
0: Mindenek fölött ezt, így van, de ez a helyzet. Tehát igazából sokszor ilyen titkos, illuminátus, gonosz szövetségeket sejtünk a háttérben, de ezek csak egyetlen egy dolog van. Pénztermelő gépezetek, és a pénz számít, semmi más.
1: Jó,
0: tehát elfogadom. A te egészséged nem lényeges, legalábbis nem az ő pénzük fölött.
1: Igen. Ebben mondjuk van igazság. Persze, hát hol vagyok én ez?
0: Üdvözöllek a való világban.
1: Hát az egy másik műsor. Köszönjük szépen. Holnap pedig folytatjuk, mert vannak még kérdéseim, jó?
0: És vannak még sikeres peptidek, mert beszélünk róla.
1: Oké, szép napot neked. Köszönjük szépen.
0: Szervusztok. Sziasztok.
2: Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.

Kelly Clarkson énekelt, és Zsida óceánjába fürödhetünk, úszkálhatunk, vagy legalábbis hallgatjuk. Előtte megnézzük, hogy milyen üzenetek érkeztek. Pori Zsigmond utca, Trafi Box, itt nagyon óvatosan. Ezen kívül csak nem érkeznek a tömött utak kapcsán üzenetek. Egyébként ne feledje a Roadpol akcióját, egészen vasárnapig a bódultság és az itasság kiszűrése a cél a közlekedésből, úgyhogy bármikor is kinthetik egy kis szondázásra. Üzeneteit, kiegészítéseit várom a folytatásban is. Zsida addig énekel az óceán, után pedig nézzük, hogy mi a helyzet a Brent olajházatáján.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Prisirek mindjárt itt a Best FM-en, Andi tájékoztat minket, és közben nézzük a Brent olaj helyzetét. A holnapi naptól újabb csökkenésről hozhatok hírt. Péntektől 7 forinttal csökken a benzin, 7-tel a gázolaj. Ez a dízel esetében komoly csökkenést jelent a héten. Ezzel párhuzamosan pedig úgy néz ki, hogy kivezetik a védett árat. A tárgyalások ennek kapcsán már elkezdődtek, és hát úgy néz ki, hogy a jövő héten ez már aktualizálódik is. Persze hát itt majd a Best FM-en tájékozódhat. Egyelőre még ott járunk, hogy a védett ár egy pár forinttal előnyösebb, mint a piaci ár, de hát nyilvánvalóan a további csökkenés, illetve a hétvégére előre irányzott mérséklődés további csökkenést, illetve hát üzemanyagár esést eredményez. A Brent olaj 79 dollárra esett a vételárát tekintve, ez a 72-es átlaghoz képest, tavalyi átlaghoz képest egyre közelebb van, ez mindenképpen nagyon jó hír. 307 forint az USA dollár, szépen teljesít, tehát a magyar fizetőeszköz is, mondjuk az elmúlt napokban voltunk már jobb helyzetben is. Mindenképpen jók ezek az adatok, holtankoljak.hu, itt még vannak kiegészítések, de bármi történik, itt a Best FM-ben tájékozódhat. Pont úgy, mint a folytatásban, azonban ezt már Andi hozza, jönnek a hírek.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
3: Amikor egy dal többet jelent egy dallamnál. Június 19-én a Tokaj Fesztivál Katlanban Dés László különleges koncertjén felcsendülnek a legismertebb musical dalok és slágerek. Köztük a Nagy Utazás, az Olyan szépek voltunk, és a Legyen úgy. Sztár vendégek Básti Júli, Fűr Anikó, Gubik Petra, Mácsai Pál és Nagy Ervin. Dés László, Mi vagyunk a Grund, egy felejthetetlen nyári estén. Június 19-e, Tokaj Fesztivál Katlan.
4: Meg a Monster Truck Show Nyíregyházán a Bújtosi Parkban. Előadások június 19-21 és 26-28 között. Autós, motoros, kaszkadőr show, drifter és motoros ugratás lángok között és autók felett űrdongó átalakulása és Villám McQueen élőben.
5: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Balancingatlan.hu.
6: Június 19-én nagyszabású koncert érkezik Bakta Lóránt házára. Szombaton este 8 órától Rúzsa Magdi lép színpadra a főtéren. Jól ismert slágerek, különleges hangulat és egy felejthetetlen este vár mindenki. A belépés ingyenes. Találkozzunk június 19-én Bakta Lóránt házán Rúzsa Magdi koncertjén. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Mesekönyvet kaptak a beteg gyerekek, sikeres vizsgát tettek a zaisok, és a sportszerűséget is díjazták. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat. Miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tisztifő orvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra, és a déli órákban kerüljük a tűzőnapot. Mesekönyveivel érkezett a Nyíregyházi Kórház gyermek fülorgégészeti osztályára Béres Tamás író. Az ünnepélyes átadásra nem csak a bentfekvő, frissen operált kisbetegeket várták, hanem a dolgozók gyermekeit is. A nyíregyházi írót a felajánlásról kérdeztük.
8: Remélem azt, hogy egy kicsit az olvasással el tudom terelni, vagy el tudjuk terelni egy kicsit a figyelmüket a betegségről. Hozzá segít ahhoz, hogy izgalmas történeteket olvassanak, játszanak egy kicsit, beszélgessenek is a szülőkkel, talán esetleg Igris nagyi kéréséhez megfelelően kicsit letegyék a kütyüt, a tabletet, és a klasszikus mese erejével közel tudjunk hozzájuk kerülni.
7: Sikeres vizsgát tettek a diákok. Lezárult az általános ápolók szakmai vizsgája a Zay Anna Technikum és Kollégiumban. A napokban 32 fő szerzett technikusi oklevelet valós kórházi környezetben, betegágy melletti gyakorlati feladatok teljesítésével. Írja közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. a sportszerűséget is jutalmazták. A 2025-2026-os szezon díjátadó ünnepségén a dobogósok mellett a bajnokságok legsportszerűbb egyesületeit is díjazta a Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága. A vármegyei első és másodosztályban a felnőtt és U19-es csapatokat együttesen értékelve a legsportszerűbb csapat díjat az az egyesület kapta, amelyik a legkevesebb büntetőpontot gyűjtötte össze a szezon folyamán, közölte az igazgatóság. Pénteken napos idő várható. Ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet a hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg. Szombaton forró, napos idő várható. Egy-egy zápor, zivatar csupán északon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig

4 perccel járunk 5 óra után. Ez az óra, ez a 60 perc még előttünk a legnagyobbakat hallgatni, informálódni, már is énekel a Coldplay. Aztán hát nézzük majd a véradások kapcsán a legfontosabb infókat, újra ide fókuszálunk. Odakint egyébként 27 fok van.

Man, I Feel Like Woman, méghozzá Shania Twain-től, itt a legnagyobbak között a Neked Valóság, pedig Dear Henny és a New Level Empire-ből Zola közösseként érkezik itt a listában, mindjárt hallgatjuk, aztán majd DJ Summit Lunával. Na de előtte nézzük a véradásokat, a fontosságát rendkívül sokszor kiemeltük már, ne feledjük, egyetlen véradással három emberi életet is megmenthet. Egyébként elmondom, hogy nagyjából úgy, hogy a vérkészítményt három különböző alkotóra bontják, és ezeket ugye így nyilvánvalóan három különböző embernek lehet odaadni a betegségük kezelése érdekében, céljából. Ugyan így lehet három életet megmenteni, ez volt a háttéranyag, most pedig nézzük az ütemezést. 22-én Tiszadobon, a könyvtárban, illetve a Tiszalöki Művelődési Házban, 23-án Döge polgármesteri hivatalában, Gégény közösségi házában, 24-én Vásárosnamény Művelődési Ház, 25-én Kisvárda Konferencia Központ, 26-án két helyszínen Tiszavasvári Találkozások Háza, illetve Nyírbátor Kulturális Központ. Itt lehet vért adni, tajkártyáját, személyigazolványát vigye magával, és ne feledje ennek fontosságát. Mentsünk meg életeket, legyünk hősök, énekeljen Dear Henny, meg Zola a New Level Empire-ből, ez a Neked Valóság.

A Kelemen kabátban énekelte dalcím egyszerűen nem tudom, és most biztosan meg fogja tudni a legfontosabb gondolatokat a klímák kapcsán. Egyrésztről ugye itt van a klíma szezon, a tisztántartás legyen a legfontosabb gondolat, ami elsőnek bevillan, amikor szeretnénk a klímát bekapcsolni, hiszen ennek tisztántartása rendkívül fontos, a megtelepedett baktériumok, gombák, hogyha ez nincs takarítva, akkor könnyen a levegőbe kerülve betegségeket, súlyos betegségeket is okozhatnak. Szóval a tisztántartás a legfontosabb gondolat, aztán persze jöjjön a klíma helyes beállítása, melyről cikket talál a Best FM oldalán, illetve az MT-n is olvashat ide kiegészítéseket. A legfontosabb, hogy maximum 10 fok különbséget lehet használni, pontosabban beállítani a kinti hőmérséklet és a belső kívánt klíma között. Ez azt jelenti, hogy ha kint 33 fok van, akkor odabent maximum 23 legyen, bár itt szerintem fáznánk, nem is komfortos ez a 10 fok. Ez a plafon, ettől csak közelebb kerüljön a két hőmérsékleti adat egymáshoz, mert egyébként komoly gyulladásos, illetve megfázásos betegségek alakulhatnak ki ebből. Tájékozódjon a Best FM oldalán, én csak az eszenciát hoztam. CNC Music Factory-t is. A Do You Wanna Get Funky a folytatásban, aztán Yo Week, Pribelskivel, na meg Gossip dala is itt mindjárt ebben a trióban.

0: legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Énekelt a Krisztál a Vigyázz Rám után, majd egy jó kis klubsiker, Yeah, Usherrel, Ludacrisszel, Lil Johnnal. Mindjárt hallgatjuk, felidézzük a 2000-es évek közepét. Előtte nézzük a pénteki legfrissebb adatokat, mivel ránk hogyan számolhatunk. 31 fok a legmelegebb órákban, nagyjából 2 óra magasságában, egyébként már reggel jó idő van, bár felhős lesz az ég, de 18 fokot mutatnak majd a hőmérők. Én azt gondolom, hogy most már azért tényleg itt vagyunk a nyár kapujában. Magas UV adatokra kell számolni a déli órákban, egyébként észak-keleti áramlás hozhatja a hűsölés perceit, mérsékelt lesz, ez talán jó is fog esni, bár a szél az hidegnek fog bizonyulni, az északi szél mindig hideg egyébként. A hűsülés percei is csak átmenetiek. Péntekre ugye 31, szombaton 34, vasárnap 35 fokot várhatunk, és nagyjából a jövő hét elejéig, csütörtökig 35 fok közelében marad a hőmérséklet. A jövő hét második felében is 33-ig mérséklődik mindösszesen. Itt van tehát a kánikula, remélem a szabadságot ki tudja venni, egyébként pedig hát biztos tele lesznek a strandok. Még egy gondolat, vasárnap lesz a legrövidebb éjszaka ebben az évben, aztán persze hát már elkezdünk átbillenni majd a túloldalra, elképesztő, hogy ez már júniusban ugye megvan. Hát erről ennyit, jöjjenek. Kalendárium adatok, 19-e holnap, Gyárfás Rómeó és Julianna ünnepel, mindenkinek jó ünneplést, boldog névnapot kívánok. És folytatjuk Usherrel, Ludacrisszel, Lil Johnnal, ez a Yeah!

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ezzel most már rajzolhatunk egy pipát a csütörtöki naptárunkba is, ha már így pörgött a játékunk, akkor így zárjuk sorainkat. Szóval holnap már péntek, amikor újra számítok megtisztelő figyelmére a délutánban, amikor majd tájékozódunk, informálódunk, akár közlekedés kapcsán is, vagy egészségünk szempontjából is. Játszunk is, majd a Pizza Mafia játékában, szóval holnap is érdemes velünk tartani a délutánban, én tutira itt leszek és számítok figyelmére, Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
3: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Valanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád. Gyors támogatást kapnak a károsult gazdák, és távozók a Sparinál. Kovács Rádai Andrea vagyok. Ne dobd ki az iskolatáskád. Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Idén is gyűjtőakcióval szeretne hozzájárulni a fenntartható iskolakezdéshez. A kezdeményezés során olyan iskolakezdéssel kapcsolatos használt, de még szép állapotú, újszerű tárgyakat várnak, mint például iskolatáskák, toltartók, tornazsákok, írószerek, felesleges füzetek, mappák, amelyeket még jó szívvel tovább tudnak adni az arra rászorulóknak. Az iskolakezdéshez szükséges adományokat július 1-e és augusztus 21-e között a nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni. További részletek az EAK honlapján. Segítség a pusztító időjárás után. Gyors támogatást ígért a gazdáknak az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán írt arról, hogy zajlik a vasárnapi viharkárok felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy mielőbb hatékonyan rendezzék a helyzetet. A tárcavezető kitért rá, hogy a hétvégi heves szél és jégeső országszerte nagy károkat okozott a szőlőültetvényekben és a gyümölcsösökben. Idén is meghirdette a nyíregyházi önkormányzat és a nyíregyházi idősügyi tanács a Meséld el nekem élettörténetek Nyíregyházán című pályázatát. A felhívás célja, hogy a nyugdíjas korúak megosszák érdekes eseményeiket, történeteiket, személyes emlékeiket. Ezúttal is olyan történeteket várnak, amelyek kapcsolódnak a pályázó életéhez és Nyíregyházához is. A pályaművek terjedelme maximum 10 oldal lehet. A történeteket elektronikus formában október 31-ig várják. Távozik a csapatkapitány. A Nyíregyháza Spartacus labdarúgó csapata közölte, Nagy Dominik nyáron lejáró szerződését a felek nem hosszabbítják meg. A 10-szeres magyar válogatott játékos 2023-ban érkezett a nyírségi együtteshez. Összesen 76 tétmérkőzésen lépett pályára a piroskékeknél. 15 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott. Távozik a klubtól Kovács Réti Márk is. A 25 éves támadó a Vasasban folytatja pályafutását, írja a Város honlapja. Pénteken napos idő várható. Ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet a hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg. Szombaton forró, napos idő várható. Egy-egy zápor zivatar csupán északon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Megadjuk a város ritmusát.
0: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedve.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Alkalmasak fürdőzésre a szabadvízi strandok. Jogázásra hívják a nyíregyháziakat, és óvi kosárkupa az arénában. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. És a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább 4-szer vizsgálják a vízminőséget.
3: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e tenyezésre utaló jeleket. Az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban 2 baktérium mennyiséget vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
2: A kormányhivatal tájékoztatása szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 12 kijelölt természetes fürdőhely várja a fürdőzni vágyókat. Ezek mindegyike, köztük a nyíregyházi tófürdő vagy a tiszamenti szabadstrandok is alkalmasak strandolásra. Jógázásra hívják a nyíregyháziakat a Nemzetközi Jóga Nap alkalmából. Péntek késő délután a Continental Arena ad otthont a programnak. A szervezők közölték, a köszöntők után vezetett jóga gyakorlást tartanak a hivatalos közös jóga protokoll szerint. A nyíregyházi rendezvény díszvendége az Indiai Köztársaság magyarországi nagykövete lesz. A rendezvény minden érdeklődő számára ingyenes. A szervezők kérik, hogy akinek van, vigye magával saját jóga szőnyegét. Óvi kosárkupát rendeztek Nyíregyházán. Csaknem 200 gyerek lépett pályára a Continental Arénában. A 6. alkalommal megrendezett esemény célja ezúttal is a mozgás népszerűsítése volt, írja a város honlapja. A város óvodáiból örömmel jöttek a gyerekek, a szervezők pedig abban bíznak, hogy a sok fiatal a jövőben is rendszeresen sportol majd. Pénteken napos idő várható. Ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet a hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg. Szombaton forró, napos idő várható. Egy-egy zápor, zivatar csupán északon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Mesekönyvet kaptak a beteg gyerekek, sikeres vizsgát tettek a zaisok, és a sportszerűséget is díjazták. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra, és a déli órákban kerüljük a tűzőnapot. Mesekönyveivel érkezett a Nyíregyházi Kórház gyermek fülorgégészeti osztályára Béres Tamás író. Az ünnepélyes átadásra nem csak a bentfekvő, frissen operált kisbetegeket várták, hanem a dolgozók gyermekeit is. A nyíregyházi írót a felajánlásról kérdeztük.
3: Remélem azt, hogy egy kicsit az olvasással el tudom terelni, vagy el tudjuk terelni egy kicsit a figyelmüket a betegségről. Hozzá segít ahhoz, hogy izgalmas történeteket olvassanak, játszanak egy kicsit, beszélgessenek is a szülőkkel, talán esetleg Igris nagyi kéréséhez megfelelően kicsit letegyék a kütyüt, a tabletet, és a klasszikus mese erejével közel tudjunk hozzájuk kerülni.
2: Sikeres vizsgát tettek a diákok. Lezárult az általános ápolók szakmai vizsgája a Zay Anna Technikum és Kollégiumban. A napokban 32 fő szerzett technikusi oklevelet valós kórházi környezetben, betegágy melletti gyakorlati feladatok teljesítésével. Így a közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A sportszerűséget is jutalmazták. A 2025-2026-os szezon díjátadó ünnepségén a dobogósok mellett a bajnokságok legsportszerűbb egyesületeit is díjazta a Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága. A vármegyei első és másodosztályban a felnőtt és U19-es csapatokat együttesen értékelve a legsportszerűbb csapat díjat az az egyesület kapta, amelyik a legkevesebb büntetőpontot gyűjtötte össze a szezon folyamán, közölte az igazgatóság. Pénteken napos idő várható. Ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet a hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg. Szombaton forró, napos idő várható. Egy-egy zápor, zivatar csupán északon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM ott van veled.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.
3: Csege.

0: az egyedül lét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes.
2: Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád. Gyors támogatást kapnak a károsult gazdák, és távozók a Sparinál. Kovács Rádai Andrea vagyok. Ne dobd ki az iskolatáskád. Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Idén is gyűjtőakcióval szeretne hozzájárulni a fenntartható iskolakezdéshez. A kezdeményezés során olyan iskolakezdéssel kapcsolatos használt, de még szép állapotú, újszerű tárgyakat várnak, mint például iskolatáskák, toltartók, tornazsákok, írószerek, felesleges füzetek, mappák, amelyeket még jó szívvel tovább tudnak adni az arra rászorulóknak. Az iskolakezdéshez szükséges adományokat július 1-e és augusztus 21-e között a nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni. További részletek az EAK honlapján. Segítség a pusztító időjárás után. Gyors támogatást ígért a gazdáknak az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán írt arról, hogy zajlik a vasárnapi viharkárok felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy mielőbb hatékonyan rendezzék a helyzetet. A tárcavezető kitért rá, hogy a hétvégi heves szél és jégeső országszerte nagy károkat okozott a szőlőültetvényekben és a gyümölcsösökben. Idén is meghirdette a nyíregyházi önkormányzat és a nyíregyházi idősügyi tanács a Meséld el nekem élettörténetek Nyíregyházán című pályázatát. A felhívás célja, hogy a nyugdíjas korúak megosszák érdekes eseményeiket, történeteiket, személyes emlékeiket. Ezúttal is olyan történeteket várnak, amelyek kapcsolódnak a pályázó életéhez és Nyíregyházához is. A pályaművek terjedelme maximum 10 oldal lehet. A történeteket elektronikus formában október 31-ig várják. Távozik a csapatkapitány. A Nyíregyháza Spartacus labdarúgó csapata közölte, Nagy Dominik nyáron lejáró szerződését a felek nem hosszabbítják meg. A 10-szeres magyar válogatott játékos 2023-ban érkezett a nyírségi együtteshez. Összesen 76 tétmérkőzésen lépett pályára a piroskékeknél. 15 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott. Távozik a klubtól Kovács Réti Márk is. A 25 éves támadó a Vasasban folytatja pályafutását, írja a Város honlapja. Pénteken napos idő várható. Ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet a hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg. Szombaton forró, napos idő várható. Egy-egy zápor zivatar csupán északon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
2: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Alkalmasak fürdőzésre a szabadvízi strandok. Jogázásra hívják a nyíregyháziakat, és óvi kosárkupa az arénában. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. És a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább 4-szer vizsgálják a vízminőséget.
3: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban 2 baktérium mennyiséget vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
2: A kormányhivatal tájékoztatása szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 12 kijelölt természetes fürdőhely várja a fürdőzni vágyókat. Ezek mindegyike, köztük a nyíregyházi tófürdő vagy a tiszamenti szabadstrandok is alkalmasak strandolásra. Jógázásra hívják a nyíregyháziakat a Nemzetközi Jóga Nap alkalmából. Péntek késő délután a Continental Arena ad otthont a programnak. A szervezők közölték, a köszöntők után vezetett jóga gyakorlást tartanak a hivatalos közös jóga protokoll szerint. A nyíregyházi rendezvény díszvendége az Indiai Köztársaság magyarországi nagykövete lesz. A rendezvény minden érdeklődő számára ingyenes. A szervezők kérik, hogy akinek van, vigye magával saját jóga szőnyegét. Óvi kosárkupát rendeztek Nyíregyházán. Csaknem 200 gyerek lépett pályára a Continental Arénában. A 6. alkalommal megrendezett esemény célja ezúttal is a mozgás népszerűsítése volt, írja a város honlapja. A város óvodáiból örömmel jöttek a gyerekek, a szervezők pedig abban bíznak, hogy a sok fiatal a jövőben is rendszeresen sportol majd. Pénteken napos idő várható. Ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet a hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg. Szombaton forró, napos idő várható. Egy-egy zápor, zivatar csupán északon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új

0: dudolhatod, énekelheted,
1: de a lábaddal is kísérheted
0: a legjobb dalokat.
2: Ez a Best FM.
3: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

0: azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy nagyon nekem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9

0: a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: 103.9 Best FM. Életet lehelünk a hétköznapokba.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A nyíregyháziak.
3: A nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik.
2: A jó zenéket szeretik.
3: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: Ez a 103.9 Best FM.
3: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: köszönöm, és a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: nearly done.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Egyszer majd úgyis hazatalálsz. Egyszer majd úgyis hazatalálsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: Mert imádjuk, ennyi, szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem volna mindig a best FM.
2: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
3: Ez a 103.9 Best FM.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez

0: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.